0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Gyere!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, jövőre 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A beltéri levegő minőségét elemző rendszer működik Pécsen. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény 73 tantermében és csoportszobájában működik már az a folyamatos beltéri levegő minőség monitoring rendszer, amelyet egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe. A Hungaromet ZRT irányításával zajló programban a helyiségekben felszerelt érzékelők egyebek mellett a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint a levegő széndioxid és szállópor koncentrációját mérik. A folyamatos mérések valós időben jelzik, mikor van szükség fokozott légcserére, így segítik az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Kedvező áru cukrot ígérnek telefonon. Rendszerint előre kérik a vételár egészét vagy egy részét, a megrendelt cukor azonban nem érkezik meg. A személyes találkozás sem jelentett minden esetben biztonságot, az egyesület olyan esetről is kapott jelzést, amikor a vásárló a helyszínen fizetett, az árut mégsem adták át neki. Egy másik megtévesztési módszer miatt is figyelmeztetést adott ki az egyesület. Ismeretlenek Bros Péter elnök nevével visszajöve küldenek e-maileket, amelyekkel válaszadásra, kapcsolatfelvételre vagy bizalmas adatok megadására próbálják rávenni a címzetteket. Az egyesület információi szerint a levelek küldői egyebek mellett azt kérik a méhészektől, hogy saját pénzükből vásároljanak PaySafe utalványt, majd adják át annak felhasználható kódját. A Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-i magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon. A zenekart az ifjabb Waters vezeti.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Október 11-e van, 6 óra múlt egy pár perccel. Ezen a vasárnapi reggelen is a stúdióban Gulyás Anita, jó reggelt a Brigittáknak főként, hiszen ők ünnepelnek, ma ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntöm a születésnapos Andritosokat és mindenkit, aki ebben a korai órában velem tart. Nézzünk egy kicsit utána a múltnak, idézzük fel a múlt történéseit, a múlt szülötteit, ezzel jövök vissza hamarosan a ma kedvenceim és a tegnap slágerei után. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Viták napja, akiket sok szeretettel köszöntök, így a 105.1-en keresztül a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egyébként egy kelta eredetű női névről beszélünk, mely magasztos jelentéssel bír. Az Óír, Brigid vagy Brig nevekből származik, a kelta mitológiában pedig a tűz és a gyógyítás istennője ő. Akiket még lehet köszönteni, a pintyőkék, a zinák, a zinajdák, a gitták, a germánok, a máriák, a taszilok, vagy éppen a brunok, mert hogy ezek a nevek is szerepelhetnek az október 11-i névnaptárunkban. Egy kicsit körülnézünk a múlt szülöttei között, 1864-jel indítunk. Október 11-én született Kerpei Kálmán, agrármérnök, agrárkémikus, növényi nemesítő. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, aki a talajművelés, trágyázás és egyéb agrotechnikai folyamatok növényélettani szempontokat érvényesítő kutatása mellett jelentős eredményeket ért el a dohányi nemesítés terén is. Közel fél évszázadon át magyarországi mezőgazdasági szakoktatás kiemelkedő alakja volt ő. Aztán itt van Schlosser Imre, azt gondolom, hogy a futball szerelmesei tudják, hogy kiről beszélek. 1889-ben született a magyar válogatott labdarúgó, edző és játékvezető is volt. Korának egyik legnagyobb futball csillagaként emlegetik, a magyar labdarúgás első Európa szerte elismert klasszisáról beszélünk. 13-szoros magyar bajnok és 7-szeres bajnoki gólkirály ő. Mindkettő a mai napig magyar csúcs, legalábbis, hogyha jók az információim. Aztán itt van egy film, amelyből megismerhettük az úriembert, a Beverly Hills 92-10-ről beszélek. A sorozattal talán ön is találkozott, nekem nagy kedvencem volt, imádtam. Főleg azt az úriembert, akit most megemlítek. 1966-ban született Luke Perry, amerikai színész. Szerintem sok hölgy szív megdobogtatója volt ő. Hát én tini koromban egész egyszerűen szerelmes voltam belé. A mai napon ünnepelne. És ha már színészek, akkor itt van 1978-ból Szócsik Viktória, a magyar színésznő, a jobban rosszban egykori sztárja. De én köszöntöm az antritosokat, mert hogy ők a legfontosabbak. Hogyha október 11-én ünnepli születésnapját, Isten éltessen, nagyon sokáig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: vasárnap reggeli időutazásra invitálnám meg, így az Amfiton keresztül a ma kedvence és a tegnap slágerei után rögtön 1811-ben találjuk magunkat. Ekkor bocsátották vízre az első gőzhajtású kompot, a Juliannát, útja pedig New Yorkból Hobokenbe és onnan visszavezetett. Aztán 1881-be ugrunk 70 évet átívelve. David Henderson Houston feltalálta a tekercsfilmes fényképezőgépet. 1886-ban pedig Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa bizony nem vásárolta meg ezt az ötletét. 1887-ben történt, hogy Alexander Mice feltalálta az automatikusan nyíló és záródó liftajtókat. Ez a találmánya sokkal biztonságosabbá tette a felvonozást. 1907-ben nyílt meg Budapesten az Andrássy úton a modern színpad, míg 1958-ban alapították meg a Balázs Béla díjat, a filmkészítőknek és a televíziós alkotóknak adományozható legmagasabb állami szakmai kitüntetésről van szó, melyet a minisztertanács alapított. Azok kaphatják meg, akik a mozgókép területén kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki, vagy éppen kimagasló művészi és tudományos teljesítményt értek el. A díjat a mindenkori kultúráért felelős miniszter adományozza évente, március 15-én. Ezen a napon történt 2001-ben, hogy átadták az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. De nem siklok el a világnapok felett sem, a lánygyermekek világnapját, napját kanadai kezdeményezésre ünnepeljük. Először 2012-ben rendezték meg. Az ünnep célja pedig, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a világ egyes részein milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a lányok, akiket gyakran megfosztanak a tanulás jogától, és erőszak áldozataivá is válhatnak. De a túlsúly elleni harc világnapja is a mai, az elhízás veszélyeire hívja fel a figyelmet. A világnapon számos sporteseménnyel és táplálkozás tudatossági tanáccsal segítik az elhízásban szenvedő embereket, és nyújtanak számukra segítséget az egészséges fogyáshoz. A mozgás mindenféleképpen jó, ebben a korai órában meg pláne, mert hogy egy kicsit feléleszt bennünket, talán megfelelő lendületet is ad a vasárnapnak, úgyhogy a ma kedvence és a tegnap slágerei is szólhatnak akár egy kis reggeli testmozgáshoz is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
4: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: kedvence és a tegnap slágere, után pedig itt vagyok a csillagüzenetekkel, mert hát enélkül nem indulhat a nap, legalábbis sokunk számára. Kedves Kossa hétvége arra figyelmezteti, hogy ne akarjon mindent egyszerre elvégezni. A lendület most könnyen túlhajszoltságba fordulhat, ezért a megfelelő pihenés különösen fontos. Figyeljen a fejfájásra és a feszültségre, ezt talán minőségi alvással orvosolhatja. Egy nyugodt séta, friss levegő és néhány tudatosan csendben töltött óra sokat segíthet a feltöltődésben. Kedves Bika, most érdemes jobban odafigyelni a teste jelzéseire, különösen akkor, ha fáradtabbnak érzi magát a megszokottnál. A nyak, a torok és a tarkó környéke érzékenyebb lehet, ezért kerülje a húzamosabb ideig tartó egy helyben ülést. A könnyű mozgás, a nyújtás és a megfelelő folyadékbevitel jótékonyan hathat. Ne terhelje túl magát csak azért, mert sok mindent szeretne egyszerre elintézni. Kedves ikrek, a szellemi aktivitás most erős lehet, ám könnyen előfordulhat, hogy a szervezete nem tud lépést tartani a gondolataival. A fáradtság, a nyugtalanság vagy a koncentráció csökkenése azt jelezheti, hogy ideje lassítani. Fordítson kölcsönös figyelmet a légzésére és a vállak, valamint a nyak ellazítására. A képernyő előtt töltött időt érdemes csökkenteni és többet szánni a szabad időre, kint a szabadban. Kedves rák, érzékenyebben reagálhat a stresszre, ezért most különösen fontos, hogy ne vigye magával a mindennapi feszültséget a pihenő időbe. A gyomor és az emésztés lehet érzékenyebb, így a könnyebb, melegebb ételek és a nyugodt étkezés sokat segíthet. Kerülje a kapkodást, és ha teheti, iktasson be egy hosszabb pihenőt. A lelki nyugalom most a testi közérzetre is kedvezően hathat. Kedves oroszlán, tele lehet energiával, mégis érdemes mértéket tartania. A túlzott lelkesedés miatt hajlamos lehet arra, hogy a kelleténél jobban megterhelje magát. Figyeljen a szív és a keringési rendszerére, és ne hanyagolja el a pihenést. A könnyű, örömteli mozgás most többet érhet, mint egy megterhelő edzés. Engedje meg magának, hogy ne mindig ön legyen az, aki mindent energiával tölt fel. Kedves szűz, a hétvége jó alkalmat kínál arra, hogy egy kicsit rendezze az életmódját. Figyeljen az étkezések rendszerességére, a megfelelő folyadékbevitelre, és arra, hogy elegendő időt szálljon az alvásra. Az emésztő rendszer érzékenyebb lehet, különösen akkor, ha az utóbbi időben túl sokat aggódott, vagy rendszertelenül étkezett. Most nem a szigorúság, hanem a kiegyensúlyozottság szolgálja leginkább a közérzetét. Kedves mérleg, a testi egyensúly megőrzése most szorosan összefügghet azzal, mennyire tudja letenni a lelki terheket. Ha sokat mérlegel, vagy mások problémáival foglalkozik, könnyebben kimerülhet. Fordítson figyelmet a derék és a hát területére, különösen hosszabb ülés után. Egy kellemes séta, könnyű nyújtás vagy pihentető fürdő segíthet ellazulni. Kedves Skorpió, most érdemes komolyan vennie azokat a kisebb jeleket is, amelyeket máskor hajlamos lenne figyelmen kívül hagyni. A fáradtság, az izomfeszülés vagy az alvászavar arra utalhat, hogy túl sok minden halmozódott fel önben. Ne akarjon minden problémát egyetlen hétvége alatt megoldani. A regenerálódás, a nyugodt környezet és a megfelelő mennyiségű alvás most különösen fontos. Kedves nyilas, a mozgás jót tehet önnek, de a mértékletességre most különösen ügyeljen. A nagy lendület könnyen figyelmetlenséghez vagy kisebb húzódásokhoz vezethet, hogyha nem szán elegendő időt a bemelegítésre. A szabadban végzett könnyű mozgás ideális lehet. Emellett figyeljen arra is, hogy a programok között legyen elegendő ideje pihenni és feltöltődni. Kedves Bak, hajlamos lehet arra, hogy még pihenés közben is kötelességeket keressen magának. A szervezete azonban most azt üzeni, hogy szüksége van a lassításra. Különösen a csontok, izületek és a térd területére érdemes figyelnie. Ne terhelje túl magát, és ha hosszabb ideje fennálló panaszokat tapasztal, ne halogassa annak kivizsgálását. A rendszeres kímélő mozgás most többet használhat, mint a megerőltetés. Kedves vízöntő, a hétvége során könnyen túlpöröghet, különösen akkor, ha egyszerre túl sok tervet szeretne megvalósítani. Figyeljen a keringésére, a lábak és a bokák területére, és hosszabb ülés után mindenképpen mozgassa át magát. A megfelelő folyadékbevitel és a könnyű séta segíthet a közérzetén. Próbálja meg este tudatosan lelassítani a gondolatait is. Kedves halak, most különösen érzékenyen reagálhat a környezetére, ezért könnyebben elfáradhat akkor is, hogyha fizikailag nem végzett megerőltető munkát. Fontos a megfelelő alvás és az, hogy legyen lehetősége egyedül csendben feltöltődni. Figyeljen a lábfejekre, a folyadék háztartásra és arra, hogy ne hanyagolja el a rendszeres étkezést. Egy nyugodt séta, kellemes zene vagy relaxáló esti rutin segíthet visszanyerni az egyensúlyát. Nos, zenével, azzal tudok szolgálni minden egyes csillagjegynek, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt az Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Japán gyermekek világnapján itt a Rádió Antiton pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágerei a következő órában is. Most viszont hírszerkesztőnknek adom át a mikrofont, a 7 órás információkat hozza, kiderül az is, hogy számíthatunk egy csapadékra a mai napon. Nagyon nagy szükség lenne rá, de hát ember tervez, Isten végez, szokták mondani. Hogy egészen pontosan mi vár ránk ezen a vasárnapi napon, hírszerkesztőnktől megtudhatja. Maradjon itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra www.antrit.hu-ra, és hogyha kíváncsi arra, hogy 8 óra után majd kik lesznek a magazin műsor vendégei, akkor nézze rá Facebook oldalunkra is, a részleteket már megtalálja ott is. Én pedig majd csak 8 után árulom el, de nem szeretném összetéveszteni, most még csak 7 óra következik, jön hírszerkesztőnk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kezdődnek az őszi érettségik, lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Kezdődnek az őszi érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgákra is lehetett jelentkezni. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén karbantartás miatt. Szombaton és vasárnap javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvilágítják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a Külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetését. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra, közölte a Magyar Államkincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak. Szeptemberben élénkült a fogyasztói árak emelkedése, átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 2%-kal nőttek az árak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. felvételi tájékoztató előadásokkal, workshopokkal, tanácsadásokkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem iránya PTE Kultúrfest elnevezésű pályaválasztási rendezvényén október 16-án. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
7: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet. Az ország keleti délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul. Élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
9: Október 2. hétvégéje, a túlsúly elleni harc világnapja, október 11-e vasárnap van, 7 óra múlt néhány perccel a brigittákat lehet köszönteni. Mai napon is tanítás őket nagyon sokáig, 2026-ból pedig már csak 81 nap van hátra, hogy milyen programmal töltheti meg a jövő hetet, főként akkor, hogyha szereti a hanyományápolást, akkor tessék figyelni, mert ehhez hozok egy alternatívát. A stúdióban Gulyás Anita, jó reggelt!
7: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. Bizony-bizony a zenék sokszor olyan pillanatokat hívnak elő az agyunk legmélyebb bugyraiból, amelyek lehet, hogy amúgy eszünkbe se jutnának. Nos, talán a néptánccal, a népi kultúrával is hasonlóképpen van ez. Tolna vármegye kulturális élete, hogyha fontos önnek, akkor szerintem mindenféleképpen jegyezze fel az október 12-i 18 órai időpontot, mert hogy ekkor kerül sor Besenyei, Csokonai, Örökség és Muhari Elemér díjas népművelő Szabadi Mihály legújabb könyvének bemutatójára. Az ő neve pedig aligha ismeretlen, mert akik a népi kultúrában otthon vannak, ők is ismerhetik, de azok is, akik már többször megfordultak a Babicsban. Ő alapította annak idején a Bartina Néptánc Együttest, és évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a népi hagyományok ne csak megmaradjanak, hanem tovább is éljenek. Nem csak Szekszárdon, nem csak Tolna megyében, hanem hazánkban. És ahogy már említettem, a Szekszárdi Művelődési Központ életében is fontos szerepe volt Misi bácsinak. 1970-es indulásakor az intézménynek ő töltötte be az igazgatóhelyettesi pozíciót. Új könyvének bemutatójára is itt kerül majd sor, méghozzá Csatárteremben, és az esten közreműködik Orbán György előadó művész, valamint a Siógárdi Hagyományőrző Együttes táncosai is különféle produkciókkal szórakoztatják majd a nagy érdeműt. A Gyerekek és az építőkövek, ezt a címet viseli a könyv, amit tehát maga az író Szabadi Mihály ajánl majd a figyelmébe az érdeklődőknek. Jövő héten hétfőn, tehát itt a Babicsban, hagyományőrzés felsőfokon. Szerintem egy igazán tartalmas késő délutáni programnak ígérkezik mindez, tehát október 12-én hétfőn a Babics Mihály Kulturális Központ csatártermében Szabadi Mihály könyvének bemutatója. Egyébként ingyenesen látogatható. Én ehhez jó szórakozást kívánok a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, pedig szép hétvégét.
1: Ez az Antrit reggel a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: és a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt. Hát eddig kegyesek voltak hozzánk az égiek. Nem nagyon kellett még dideregnünk. Azért voltak hűvösebb reggelek, amikor nem ártott, hogyha az ember magára kapott egy kicsit vastagabb kabátot, vagy egy vastagabb kardigánt. Nos, ez azért nem fog változni. Mármint, hogy olyan téren, hogy reggelente bizony kelleni fog az a bizonyos vastagabb kabát, vagy kardigán. Napközben már a 20 fokot nem fogja meghaladni a középhőmérséklet a következő héten. Ilyen 15-18 fok körül fog alakulni a hőmérséklet, ez még bőven elviselhető, viszont a csapadékért nagyon sokan hálásak lennénk, erre viszont nincs kilátás a jövő hét folyamán sem. Viszont a mai napra hideg frontot jósolnak gyenge esővel, ez tényleg csak nagyon gyenge eső, mert hogy talán arra lesz, vagy lehet elég, hogy elverje a port. Viszont ha útnak indul valahova, akkor azért érdemes esetleg egy esernyőt, egy esőkabátot bekészíteni, nehogy megázzon, megfázzon, aztán a jövő hét már táppénzzel indulhat. Ha már itt tartunk, hogy megfázás, bizony szerintem egyre jobban lehet tapasztalni így a környezetünkben, hogy sokan betegeskednek. Torokfájás, nátha, elmegy a hangjuk. Hát ezt próbáljuk megelőzni. A D-vitamin, C-vitamin az a barátunk a téli időszakban mindenféleképpen. Ezt szerezze be szerintem, legyen a reggeleknek hűtársa, és a sok-sok vitamin gyümölcsök formájában, zöldségek formájában, kiegyensúlyozott táplálkozás, jó sok mozgással, és talán akkora bacik távol maradnak tőlünk. A jó zenéktől nem tudom, hogy félnek-e, de próbálkozzunk meg, üzzük el őket ezzel. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, itt lesznek velünk a következő fél órában is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
9: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez.

0: Bence és a tegnap slágerei után pedig Szexárd fiatalságának hoztam egy fontos információt azoknak, akik felső oktatásban tengetik a mindennapjaikat, vagy fogják majd tenni ezt a következő tanévben. Idén is pályázható a Burza Hungarika ösztöndíj, természetesen Szexárdon is. Az önkormányzat olyan szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezését várja, akik már felső oktatásban tanulnak, illetve akik a felső oktatási tanulmányaikat szeretnék megkezdeni. És azért azt elmondom, hogy nem csak a szexárdi és nem csak városi önkormányzatoknál lehet ezt igényelni, hanem mindenki a saját önkormányzatánál járjon utána, kérdezzen utána, hogy van-e erre lehetőség. Az altípusú pályázatra a nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, míg a B-típusú pályázat pedig azoknak a végzős középiskolásoknak és érettségizetteknek szól, akik felsőoktatásban szeretnének majd tovább tanulni. A legfontosabb a pályázatok benyújtási határideje, ez november 5-e. Az EPER Burza rendszerben kell kitölteni és véglegesíteni a pályázatot, majd ezt kell kinyomtatni, aláírni és benyújtani a szexárdi polgármesteri hivatal szociális osztályán. A részletes feltételekről a szexárd.hu oldalon is tájékozódhat. Érdemes utána nézni ennek a lehetőségnek, a határidőt pedig mindenféleképpen szem előtt tartani. Fontos, hogy nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, doktori PhD képzésen vesz részt, vagy kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, de ennek a pontos leírását is megtalálja a szexárd.hu oldalon keresztül. A pályázat benyújtási határideje tehát november 5-e, ez a Burza Hungarika ösztöndíj, amelyre akár ön is, gyermeke vagy unokája is jogosult lehet. Érdemes utána nézni, amíg én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Csodaszép hétvégét kívánok!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Reggelünkből már 2 órának hátat fordíthatunk. Hírszerkesztőnk a 8 órás információkkal várakozik, akinek átadom hamarosan a mikrofont. Önt viszont arra biztatom, hogy maradjon, mert jön Megyei Mozaik című magazinműsorunk, hogy kik lesznek a stúdió vendégek, a hírek alatt akár rá is kereshet a Facebookon, de hamarosan én is el fogom árulni. Érdekes emberek, érdekes témákkal, ennyit előjáróban jön hírszerkesztőnk, én várom vissza 8 után is. Szép vasárnapot kívánok, használja ki szerintem a hétvégét, töltsön minél több időt a szabadban, mozogjon jó sokat. Egyébként a mai nap a túlsúly elleni harc világnapja is, úgyhogy már csak ez is ösztönözzön bennünket arra, hogy mozogjunk jó sokat. Kerékpározzunk, sétáljunk, kocogjunk, kihez mi áll közelebb. Szerintem mindenki megtalálja azt, amivel el tudja tölteni az idejét ezen a vasárnapi napon is. Ha pedig kimegy a természetbe, akkor egy kicsit csodálkozzon rá a tájra, most már kezdenek színesedni a falevelek, igazán szép arcát mutatja nekünk Szekszárd és környéke is. Érdemes minél több helyet felkeresni. Amíg mi megtöltjük a napját a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most viszont jön hírszerkesztőnk, aztán beszélgető partnereimmel várjuk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermeki 4 tojásos tészták 599, fadezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 000 orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendég éjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csaknem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Észak-nyugat-nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarországot, mögötte észak-keleten néhol előfordulhat még kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal! Indul a megyei mozaik!
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. október 11-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csukorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Káldi Gergő, aki a szekszárdi spotról mesél majd nekünk, de itt lesz a vonalban a szekszárdi szüret táncos párja Kisvári Gréta és Görzsöny Bence, majd a 15 éves bátaszéki Morzsú Egyesület egyesületi vezetőjével, Müller Zsuzsával beszélgetek. Múltról, jelenről és jövőről. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő két órában is.
2: Rádió Antrit. Megyei mozaik. Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő heti hír összefoglalónkat Janner Jolitól hallja.
3: Szeptember 30-án hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat, tudtuk meg közösségi oldalukról. Vajda Emese elnök a posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának és Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszakban szeretné, ha együtt tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Az új ciklus középpontjában a közösség, a fiatalok, a hagyományok és a kultúra megőrzése áll. Emellett ápolni tervezik mindazt, amit elődeik rájuk hagytak. A bonyhádi képviselők eldöntötték, hogy a város idén is csatlakozik a Borsa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. 1,7 millió forintot különítettek el erre a célra a 2026-os költségvetésben. Az előző időszakban 30 bonyhádi hallgató részesült támogatásban. Emellett a szociális célú tűzifa támogatására kiírt pályázat benyújtásáról is határoztak. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a tüzelőanyag rászorulókhoz történő eljutatásának költségeit is vállalja. A köznevelési ügyek is terítékre kerültek. A képviselőtestület jóváhagyta a Bonyhádi Varázskapó Bölcsőde és Óvoda 2026-27-es nevelési évre szóló munkatervét és nyitvatartási rendjét. Emellett véleményezték a tankerület által megküldött 2027-28-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetét is. A Majosi Evangélikus Temető ingatlanának megosztása miatt módosították az egyházakkal kötött együttműködési megállapodást, a temetőkről szóló önkormányzati rendeletet és a Bonikomen Kft.-vel fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződést is. Változások lesznek a kettes számú fogorvosi körzetben, ahol október 1-től helyettesítéssel dr. Barki Domonkos látja el a feladatokat. Dr. Fülöp Gábor Tamás, dr. Mátyási Nikola praxisának átvételét követően a Herbal Dental Kft. Alkalmazásában látja el a körzetet, az új működési rend várhatóan december 1-től állhat fel. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzati cégek járműbeszerzéseit, a mezőgazdasági Kft. Egy munkaautó, a Bonikomen Kft. Esetében pedig egy új seprőgép beszerzésére kerül sor. A Majosi kerékpárút építéséhez szükséges elnyert pályázati forrás még nem érkezett meg, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges 68 millió forintot megelőlegezi. Október 6-án délelőtt 10 óra 30 perces kezdettel az aradi 13-akra emlékeztek Szekszárdon is. Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanú, név szerint Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lanner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Poltenberg Ernő, Schweider József, Török Ignác és Vécsei Károly emléke előtt hajtott fejet Szekszárd. A Béla Király téri 1848-49-es emlékműnél tartott megemlékezésem. A programon először a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorlóiskola, alapfokú művészeti iskola és

0: gyakorló óvoda diákjai adták elő a Haza és Hűség című műsorokat, amelyben az intézmény 7.-8. osztályos diákjai, az Alafokú Művészeti Iskola növendékei, valamint Elmauer Máté pedagógus működött közre. A résztvevőket Gabi Gabriella, Vermesné Géci Blanka, Istvánné Lőrinci Györgyi és Valkainé Dacó Eszter készítette fel. Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, valamint a műsorban résztvevő tanulók elhelyezték az emlékfán az emlékezés szalagjait. A megemlékezést Koszorúzás zárta, a Babits Mihály Kulturális Központ képviseletében Gonda Mária ügyvezető igazgató, Varga Dalma szakmai igazgató helyettes és Horváth Farkas Zsuzsanna általános igazgató helyettes hajtott fejet az emlékmű előtt. A megemlékezésen közreműködött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja. Baranya megyében tette próbára erejét és állóképességét a Tolna megyei tűzoltók egyre összetartóbb lépcsőfutó közössége. A pécsi tévétorony 420 lépcsőfokát 19-en teljesítették, az egyéni sikerek mellett pedig a csapatverseny dobogójának mindhárom fokára Tolna megyei egység állhatott. Október 3-án rendezték meg a pécsi tévétorony tűzoltó lépcsőfutó versenyt, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz. A hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók, valamint civil sportolók előtt komoly kihívás állt, a torony belső lépcső során 420 lépcsőfokot kellett leküzdeniük a kilátó szintig. Tolna megyét ezúttal 17 felnőtt és 2 gyermek képviselte, 2 hivatásos tűzoltó parancsnokság és 6 önkéntes tűzoltó egyesület színeiben. A már számos versenyt közösen teljesítő tűzoltók Pécset ismét bebizonyították, hogy az egyéni teljesítmények mellett legalább ekkora erőt jelent a csapat. A csapatversenyben a dombováriak szerezték meg az első helyet, a Fadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata a második, még a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület a harmadik helyen végzett, így a dobogó valamennyi fokára Tolna megyei csapat állhatott. Az egyéni versenyben is több kiváló eredmény született, a gyermekek között Tótra Móna első, Hamar Zalán pedig második helyezést ért el. A Light kategóriában a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzői közül Juhász István első, Martinka Dia a második, Illés Eszter pedig a negyedik helyen végzett. Hucker Olivier, a Nagymányoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője ugyancsak kategória győzelmet szerzett, még Gerendai Marian, a Fadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja második lett. A Paksi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot képviselő Turcsán Márk első, Turcsán Tamás második helyezést ért el, míg Petrovics István, a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője a dobogó harmadik fokára állhatott. Tolna megyei pincészetek borai is komoly elismerést szereztek az Országház boraversenyen, derül ki az MTI közléséből. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház boraversenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán az ünnepségen. Rámutatott, minden vidék a maga tudásával, a helyi hagyományaival együtt gazdagítja és reprezentálja a magyar borkultúrát. Kiemelte, az elmúlt egy évtized alatt a mostra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Ezt a rangot elsősorban a pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek be a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék, összesen 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Megyénknek külön öröm, hogy 2 szekszárdi és 1 alsónyégi pince is első helyet szerzett. Bikavér kategóriában első helyezést a Sebestyén pince érte el 2022-es évjáratú szekszárdi Ivánvölgyi Bikavér borával. Kadarka kategóriában pedig aranyminősítést kapott a Német János pincészet 2025-ös évjáratú szekszárdi Kadarka borával. Cabernet Franc kategóriában első helyezést az alsónyéki Garai pince ért el 2023-as évjáratú Tauningen Cabernet Franc borával.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szekszárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Know that you need me.
1: Jó reggelt, Szekszárd!
2: Jó reggelt, Tolna megye!
1: Megyei Mozaik a Rádió Antritton.
3: Stúdió vendégem Káldi Gergő, aki egy rendezvényt álmodott meg, és ezt fogjuk most jól kivesézni vele. Szép jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
4: Jó reggelt, Anita, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
3: Van egy Facebook oldalatok már, illetve az eseménynek van egy oldala. Ott próbáltad egy levegővel felsorolni azokat a borászokat, és már itt talán el is árulom, hogy egy boros rendezvény lesz, akik részt vesznek. Ez nem sikerült.
4: Ez nem.
3: Mert hogy rengeteg borászatok lesz, ugye? Hogyha jól néztem, 24 szexuális
4: 24 borász. Velem együtt, vagy hát az én borászatommal együtt 24 borászatról beszélünk, és nehéz őket egy levegővel elmondani, mert hogy minden borászatnak más-más a nevének a befejezése, és azért ezt megjegyezni nem volt könnyű. Ezért rövidítettem, és úgy már sikerült.
3: Szóval egy boros rendezvény, de mi is lesz ez egészen pontosan?
4: Október 17-én a Tudás Központban lesz egy sétáló kóstoló, és ez adja ennek az egész szép hétvégének tulajdonképpen a velejét, ez a korona ékszer. 24 borászat, ahogy említetted, 71 válogatott tétele kerül kiállításra és bemutatásra, és amiben mi újítottunk, az az, hogy szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy egy asztal mögül, egy fehéren leterített abroszos asztal mögül kínálgassák a borászok, akik mostanában egy kicsit fáradtak a szüret miatt amúgy is a boraikat, hanem kitaláltunk hozzá egy teljesen új tematikát, és ebben a tematikában arról van szó, hogy 6 élményvilágú kreáltunk meg, és ezekről már beszélek kicsit bővebben, mert nagyon nehéz szóban átadni egy látványt egyébként, és ebben a 6 élményvilágban helyezzük el ezt a 71 tételt.
3: A Tudás Központ, mint helyszín az időjárási biztonság miatt lett, vagy valami egészen más megfontolásból?
4: Eredetileg én ezt a borkombinát épületébe terveztem. Az volt az álmom, hogy ott van egy 1200 négyzetméteres palackos érlelő terem.
3: Hát ez egy autentikus lett volna,
4: hát
3: biztos.
4: Az egy csodálatos, apró téglákkal kirakva, kis rejtett világításokkal. És egyébként nagyon sok szexádi nem is járt ebben a helyiségben, sőt egyáltalán borkombinátban sem. És az egésznek az íve az lett volna, hogy a szexárd múltja, jelene és jövője, és ebből a darabka, a múlt darabkája az a borkombinát lett volna, de sajnos egyébként teljesen jogosan a katasztrófavédelmi előírások és szabályok miatt ezt a rendezvénynek kellett keresni egy új helyszínt, és így lett a Tudás Központ. Egyébként meg remélem, hogy esőálló, mert nyilván csak viccelek, persze, hogy esőálló.
3: Nyilván azért az esőt szerintem most már ti is szeretnétek, mert a szőlőnek is nagyon kellene az utánpótlás.
4: Hát nagyon, nagyon, nagyon. Ez egy katasztrofális év volt, azt hiszem 9 hónapja várjuk már az esőt lassan. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon mínuszban vagyunk. És a szőlő egyébként egy szárazságtűrő növény.
3: Na, de azért nem a most
4: van az, igen, már mostanában van az a pillanat, amikor a szőlő
3: határán van, igen.
4: Azt mondja, hogy na most már mehetek a fenébe, most már kéne van kis csapadék.
3: Na, de térjünk vissza a rendezvényre. Okay. Honnan jött ennek az egésznek az ötlete, vagy egyáltalán, hogy mondjuk egy ilyen szüreti időszak után szüksége van itt a térségnek egy ilyen kis megmozdulásra?
4: Hát ugye én 2020-ban kerültem ide a borvidékre, ez egy nagy szerelem, én nem vagyok szőlész, nem vagyok borász, és egyébként ugye nem vagyok szexuális, csak most már félig talán szexuális vagyok, mert a fél életemet itt töltöm, de hogy ez nekem egy nagy szerelem volt, és én azt vettem észre, hogy a borászok is nagyon sokan szexuálisan is befogadnak, és már félig szexuálisnak tekintenek, és ez tulajdonképpen az én köszönetnyilvánításomnak a kifejezéseként fogalmazódott meg bennem, hogy megpróbálok én is adni valamit a városnak, a borvidéknek, a boros kollégáknak, és én egyébként is nagyon-nagyon hiszek az összefogásban, sőt, igazából csak abban hiszek, és akkor innen már egyenes út vezetett oda, hogy akkor csináljunk valami olyan eseményt, ami kiemeli Szekszárdot egy picit a szürkeségből, a hétköznapokból, és hát csillantsunk egyet ezen a városon, az embereken, az itt lakó embereken, adjuk hírul a világban, hogy ha-hó, mi is itt vagyunk, és csodálatos dolgokra vagyunk képesek.
3: Említetted, hogy se szőlész, se borász nem vagy, akkor hogy jött mégis a szerelem, mert úgy veszem észre, hogy azért valami kis szerelmet érzelte a szőlő és a bor iránt.
4: Kétféle dologgal foglalkoztam én az életemben, és 40 év fölött elgondolkoztam azon, hogy amikkel én foglalkoztam, és bármennyire is sikeres voltam egyébként, de azokból hiányzott az alkotási vágy, hiányzott az, vagyis az alkotási vágy kielégítése, hiányzott az, hogy valami olyasmit hagyjak itt ezen a világon, ami maradandó, ami szép, és amit egyébként biztos megvan benned is az az érzés, amikor kívül belül élvezel valamit, valamit, amit csinálsz, amivel foglalkozol. Nagyjából ez az a flow élmény, amit ugye mond a pszichológia. És akkor gondolat után jött, és akkor azt mondtam, hogy az alkotó érzés az gyakorlatilag valamiféle művészi önkifejezés, de hogy mivel úgy rajzolok, mint egy 5 éves gyerek, és akkor folytathattam a sort, ezért egyszer csak beugrott, hogy hát tulajdonképpen egy szép bor megalkotása is lehet egy művészi feladat, vagy egy önkifejezéssel szorosan összefüggő tevékenység, és akkor ez egyszer csak így összeállt a kép, és akkor azt mondtam, hogy akkor valami nagyon szép vörösbort kéne alkotni, és akkor nyilván a következő kérdés, hogy hol, és akkor tulajdonképpen így kerültem Szekszárdra.
3: Hogy jött pont Szekszárd?
4: Hát ugye, ha vörösbor, akkor nekem Eger, Villány és Szekszárd. Nekem Eger valahogy sosem került a szívem közepébe, nem tudott úgy megszólítani. Villány és Szekszárd igen. És akkor viccesen két dolgot szoktam mondani, hogy egyrészt Villány Solymártól 50-60 kilométerre messzebb van, és azért így sem sincs közel Szekszárd és Villány, de igazából ami döntött, az a lösz. Tehát, hogy a szekszárdi lösz, és azok a területek, a tájolása a különböző lejtőknek, ezek a szurdikok, valami olyan szintű magas variációját adják az alkotói szabadságnak, és maga a lösz pedig olyan csodálatos szőlőt képes teremni, vagy a löszön csodálatos szőlőt tud teremni, amiből nagyon szép kerek, gyümölcsös, behízelgő csodásborokat lehet készíteni.
3: Hát Gergő olyan dolgokról beszélt, amelyet lehet, hogy mi nem mindig veszünk észre a mindennapok folyamán, de itt az ideje nyitott szemmel járni, jövünk vissza hamarosan.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
0: Minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Szekszárdi Spot, ez a neve annak a Facebook eseménynek, amely fizikai megvalósítása október 17-én lesz, méghozzá a Szekszárdi Tudás Központban. Káldi Gergővel erről beszélgettünk már az előzőekben, hogy 24 szekszárdi borászt szólítanak meg, és hogy valami érdekes tematika mentén mentek majd. Na most akkor egy pár részletet árulj el nekünk, hogy miért érdemes ezt a rendezvényt választani majd.
3: Ugye a borászok felé az volt a kérésem, hogy egy szép kimunkált rendezvényt szeretnénk tartani, egy nívós rendezvényt, és hogy ehhez illően szeretnék borokat ezen a rendezvényen látni, tehát engedjék meg azt, hogy azokat a borokat, amelyek ők beneveznek erre az eseményre, azokat én egy független zsűrivel vakon lekóstoltassam, és hát igazából azok a tételek legyenek ott a rendezvényen, amik egyszerűen fogalmazva a vonal felettiek. Egyébként most azt mondanám, hogy tökös legények a borászok, de hát van köztük egy csomó hölgy is. Na mindegy, a lényeg az az, hogy bevállalták, és azt mondták, hogy persze, Gergő, simán, és így lett egy kicsit szűkebb, de 71 tételből álló lista.
2: Hát azért most, ez is szép szám.
3: Hát gyönyörű, és nyilvánvalóan lett volna még, amit be tudnak nevezni. Szekszárdon tényleg gyönyörű borokat lehet kreálni, és a borászok ebben rettentően ügyesek. És mivel hogy lekóstolták ezeket a borokat a szakértők vakon, ezért a borok illatáról, ízéről, karakteréről, különböző paramétereiről lett egy tökéletes kép, ugye, hogy vakon mit üzen a bor. Ugye ezért kóstoljuk vakon, mert hogy, és nem is tudjuk, hogy milyen tételt kóstolunk, mert igazából úgy derül ki, hogy a bor milyen üzenetet közvetít felénk, fogyasztók felé. És hogy ha ez már megvolt, akkor onnan adta magát, hogy hagyjuk ezt az asztal mögül, kínálgatjuk történetet, hanem találjunk ki 6 érzelmi világot, és helyezzük el azokban a borokat. Na most mik ezek az érzelmi világok? Ezek olyan felépített installációk, vagy kis színpadok, amelyeket megtöltünk tárgyakkal, fényekkel, textúrákkal, és ezáltal egy olyan valamiféle hangulatot, gondolatot közvetít annak, aki megáll egy ilyen világ előtt. A másik megközelítés, ahogy ezt magyarázni szoktam, az pedig az, hogy képzeljük el, mintha egy színházban lennénk, egy színdarab ban lennénk, mi mint látogatók, és mi vagyunk a színészek, persze nincs szövegünk, és kötetlenül mozoghatunk, és azt csinálunk, amit akarunk, tehát ebből a szempontból persze nyilván nem színház, viszont a díszletek és a kis színpadok között mozgunk. És ezek között a színpadok, vagy ezek között a díszletek között, legyenek ezek világok, ezek között a világok között vándorlunk, megyünk, jövünk, ugyanis ez a tudásközpont különböző szegleteiben lesznek felépítve ezek a világok, és ismerkedünk a világokkal. Nyilván a világok közölni fognak felénk érzéseket, gondolatokat, érzelmeket. A benne elhelyezett bor jó esetben megerősíti ezeket az érzéseket, és ebből a két hatásból tulajdonképpen kialakul egy összhatás, amit a bor és a világ együttesen közvetít felénk. És innentől kezdve elindulhat egy gondolkodás, egy játék és egy felfedezés ezek között a világok között, és ha mondjuk egy csapattal vagyok, akkor megkérdeztetem a velem lévőt, hogy te és neked egyébként melyik a kedvenc világod. Nekem az. Nekem megképzeled, hogy ez. Miért? Mit találtál ebben? Hát képzeled, találtam a Mészáros Pali bácsinak valamelyik borát. Na gyere, mutasd meg. Oda megyünk. Szerintem ez nem is ebbe a világba való. Miért van ez egyáltalán itt? És akkor hát ennek a csúcsa az én gondolatvilágomban az, hogy ugye mi ott leszünk borászok ezen a rendezvényen, csak ugye nem mi fogjuk tölteni a bort, hanem arra hostesseket kértem meg. És ugye ez a beszélgetés folytatódhat úgy is, hogy azt mondjuk, hogy hát menjünk már oda a Pali bácsihoz, és kérdezzük meg, hogy ez a bora, ez miért pont ebbe a világba került. Egyetértő ezzel? Vitatkozna ezzel? Tehát, hogy kinyílik a világ, és nagyon-nagyon jó beszélgetések, és nagyon jó gondolatok kelhetnek életre ezen a rendezvényen. Abban a világban egyébként, amikor beletemetkezünk a mobiltelefonunkba, és egyébként a társas magány bűvöletében élünk nagyon sokat.
2: Sajnos ez nagyon igaz a mai világra, de egyébként döbbenet, amiről beszélsz, ez valami hihetetlen, és nagyon egyedi is. Találkoztál te már valahol ilyennel, vagy nem. Ez teljes mértékben nem. A te agyszüleményed.
3: Nem, és amikor arra utaltam, hogy valami mással akartam foglalkozni az életben, akkor kihagytam, hogy a kreativitásomat szerettem volna.
2: Hát ez most itt megmutatkozik.
3: Abszolút, nagyon, nagyon. És hogyha ez még hozzáveteszem azt, bocsánat, nem szeretnék a szabadba vágni, de hogy ugye Szálkáról, a Norasából a Norbi jön, és ő készít 3 étel különlegességet, csodát, amelyek nyilván illeszkednek a borhoz. Helyi sajttermelő a Kincseség fogják hozni a sajt válogatásukat, illetve még az Unyi Marcsit is befűztem, hogy legyen olyan kedves, és a csokoládét bombonjait, amiket egyébként borhoz hangol, azokat is hozzá és mutassa meg, és akkor ezzel egészítsük ki az estét.
2: Hát ez valami frenetikus, minden ott lesz, ami passzol így egymáshoz, de ezen kívül azért még más program elemei is vannak ennek a napnak, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Október 17-e, ezt a dátumot érdemes megjegyezni, feljegyezni, főleg annak, aki szereti a bort, érdeklődik a bor világa iránt. 24 szekszárdi borász 71 borral érkezik, 6 élmény világon keresztül fognak megmutatkozni ezek a borok. Érdekes módon Káli Gergő, a rendezvény szervezője már sok-sok mindent elmesélt nekünk ezzel kapcsolatosan, de nem csak a Szekszárdi Tudás Központban fog zajlani ez a rendezvény, legalábbis egy része. Az Urbexnek nagyon nagy divatja van a mai világban, ezt is beleszőtted ebbe a rendezvénybe. Ez mi is?
3: Az Urbex ugye a fogalom azt jelenti, hogy bejárunk olyan épületeket, vagy létesítményeket, amelyeket már használaton kívül vannak. Ezek általában lerobbant, öreg, elhagyatott épületek. Hát sajnos a borkombinát épület együttese is erre a sorsa jutott, és délután egykor szombaton lesz itt egy jó pofa élmény, azt gondolom, ugyanis bejárjuk az épületet egyrészt, másrészt lesz egy csodálatos előadás a dr. Fuchs Márta tolmácsolásával, aki nagyon-nagyon színesen tud beszélni arról, hogy hogyan és milyen szerepet töltött be a borkombinát a Szekszárd szőlészeti borászati életében, hogyan került az a Twickel birodalomba, vagy hogyan került ez a Twickel Györgyhöz, a világfajták hogyan kerültek Szekszárdra, és ilyen és ehhez hasonló kérdésekről fog beszélni a Márti. Ott tartunk egy bejárást, egy nagyon pici borkóstoló is lesz, csak éppen, hogy mégiscsak tudjuk, hogy egy boros helyen vagyunk, bár azért az látszódni fog a tárgyakból, a bent lévő berendezésekből, illetve selfie pontokat is ki fogunk alakítani. Hát nekem az volt a legjobb élményem, ugye nekem egy butik borászatom van, és pontosan ezért a legjobb élményem az volt, mikor egy 600 hektoliteres tartályba bekiabálhattam, és rájöttem, sokkal szebben cseng, mint a tihanyi vízhang, és hát valószínűleg az is az enyészeté lesz előbb vagy utóbb, szóval, hogy ilyen
2: van
3: apró
2: egy feeling,
3: finomságok. Igen.
2: Ezek külön programelemek, vagy ez egy programcsomag?
3: Külön programelemek, ugye az esti programra külön vásárolható jegy, erre az Urbexre külön vásárolható jegy, és egyébként még az esti programnak része 10 olyan spot pillanat is, amiről nem beszéltem az előbb, amelyek csak olyanok, mint egy kis villanás. Kértem a borász kollégákat, hogy ha van olyan történetük, ha van olyan boruk, ha van olyan előadó, mert nyilván nem feltétlenül mindig a tulajdonos a legjobb előadó a pincében, akkor jöjjenek el, és ilyen nagyon-nagyon rövid villanásszerűen mutassanak egy olyan bort, amit már a földi halandó nem kóstol, mondjanak el egy olyan történetet, ami nagyon illik az estéhez, vagy nagyon illik a borhoz, vagy az ő személyéhez, és ebből lesz még 10 ilyen alkalom, ahol, hát most nem megyek bele a részletekbe, szóval amikor libabőrös lettem, olyan felajánlások érkeztek a borászoktól, amiből mondjuk a Vesztergomi Csavi mondta azt, hogy hát hogy van ennek a vintage-nek egy olyan évjárata itt a pincében, amiből van még összesen 4 magnum palack. Hát Gergő, én akkor egyet elviszek, szóval hogy még most is libabőrös leszek, amikor erre gondolok, hogy milyen felajánlások érkeztek.
2: Én azt gondolom, hogy sokaknak felkeltettük a figyelmét. Ha nem, akkor érdemes megkeresni még a Facebook oldalatokat, ez a Szekszárd Spot, de azt gondolom, hogy minden részlet ott is megtalálható, meg abszolút. Ebben a beszélgetésben is elhangzott minden. Én azt kívánom, hogy sok-sok érdeklődő legyen. Egyébként még korosztály tekintetében van valami elvárásod, hogy kik legyenek, vagy kik lesznek ott?
3: Nincs elvárásom. Az elmúlt 6 évben én viszonylag sok boros programon ott voltam, és nyilván van egy korosztály, az középkorú korosztály, vagy akár az idősebb korosztály, akik nagyon régen megismerkedtek a borral, és nyilvánvalóan ők egy csapat, akik ott szoktak lenni ezen a rendezvényen, de hogy én nem szeretek keseregni, hogy milyen helyzetben van a bor szakma, meg a borágazat, de nagyon-nagyon sok fiatallal találkozunk, és egyébként na, ezek a tételek, amik itt lesznek, na, ezek pont arra jók, hogy elvarázsolják az embert, és belépni ebbe a világba, azt gondolom, hogy egy jó környezettel, egy jó élmény jelnyekkel teli eseményen lehet, és olyan borokkal, amelyek tényleg varázslatosak.
2: És volt egy kis rejtett elképzelésed azért, hogy esetleg ezzel a különleges rendezvényel meg tudod szólítani a fiatalabbakat is?
3: Persze.
2: Vagy könnyebben meg persze. tudod szólítani?
3: Én mindig meg tudom szólítani a boraimmal a fiatalokat. Én, az én boraim, azok tényleg mesélnek, azok tényleg élményt adnak, és én erre törekszem. Én nagyon piciben csinálom ezt az egészet, nekem nyilván ezért sokkal könnyebb is a nagyokhoz képest, bár mondjuk nyilván vannak hátrányai is, amikor az ember pici, de hogy azt látom, hogyha egy élményt adunk, és akkor az élmény, ez maga a bor például, és akkor nyilván más élményeket is lehet ehhez társítani, akkor simán meg lehet fogni a fiatalokat. Annak ellenére, hogy 71 tételt sorakoztatunk föl, ez nem azt jelenti, hogy mindent végig kell inni, mert nem lehet, képtelenség. Válogatni kell, felfedezni kell, el kell indulni egy úton, aztán ki tudja, majd egyszer lehet, hogy még egyszer erre az útra vissza lehet térni.
2: Káldi Gergővel beszélgettünk a Szexádi Spot rendezvényéről, a Facebook oldalon megtalálni a részleteket. Gergő, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szexádi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Szüret táncos párja, ez az a cím, amely a szexuális szüreti napok alkalmával minden évben kiosztásra kerül. Most jön a Java, a Tolna vármegyei tánc együttesek találkozóján dől el mindig, hogy kire esik a zsűri választása. A 2026-os győztes pár Kisvári Gréta és Görzsöny Bence, elsőként Bencével fogok beszélgetni. Szia Bence, jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Jó reggelt.
2: Egy kicsit kezdjük a múltból ezt a történetet. Te mikor találkoztál először a néptánccal, emlékszel rá? Vagy mondjuk az első próbádra?
3: Igen, az első próbára nem, de viszont az első találkozásom a tánccal az óvodában történt. Édesanyukám még beirattak még óvodába, és azóta ez kitart.
2: Soha nem volt olyan pillanatod, amikor így próbáltad meggyőzni anyáikat, hogy hát én azért annyira nem szeretném ezt a néptáncot?
3: De volt ilyen, szerintem mindenkinek van ilyen.
2: Tínédzserként, vagy mikor jött ez az időszak?
3: Ez körülbelül egy ilyen 4 évvel ezelőtt, amikor úgy minden így egybe volt, sűriek voltak a heteim, tanulás, meg minden, de olyan jó volt a társaság, hogy nem hagytam abba is, ez szerencsére.
2: De gondolom, akkor nem bánod.
3: Nem, de hogy is egy percig sem.
2: Mi az, amit szeretsz a néptáncban? Ezt meg tudod fogalmazni?
3: Jó kérdés.
2: Nem egyszerű.
3: Igazából mindent, a légkört, a zenét, a társaságot, a viseletet, a gyönyörű szép, mindent imádok benne.
2: Na, ha már a viseletnél tartunk, akkor mi az, amiben te megjelentél ezen a bizonyos szexuális szüretin?
3: Igen, ez egy sárközi viselet volt, ami rajtam volt, egy gyönyörű csizmával, egy csizmanadrággal, egy bőinggel, egy gyönyörű mellénnyel, egy zakóval, egy nyakkendő volt rajtam, egy kalap, illetve a bokrétás díszek a zakón és a kalapon.
2: A kalapon egy szép toll volt, ez milyen állatnak a tolla volt?
3: Hát igen, igazából többféle toll van, amit a kalapra lehet bűzni.
2: Uh-huh. Bence, ugye a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület nagy együttesének vagy a táncosa. Hogy szoktak zajlani a próbák? Milyen gyakran van egyáltalán próbáltok egy-egy héten? Vagy heti rendszerességgel van-e?
3: Igen. Minden héten ő pénteken, illetve szombaton van. Pénteken 6-tól 9-ig, szombaton reggel 9-től délig vannak a próbák.
2: Hát azért az embert próbáló.
3: Igen, ez azért van így, mert sokan egyetemen vannak, sokan dolgoznak.
2: Hát így van, fiatal felnőttek vagytok már, igen.
3: Igen. Péntek jönnek haza, és akkor mindenki így el tud jönni táncpróbára.
2: A szüreti fesztivál alkalmával, ha jól emlékszem, akkor 11 csapat fiataljai tettek tanúbizonyságot arról, hogy mennyire otthon vannak a néptáncban, és mennyire jól mozognak a színpadon. Ti mit éreztetek, amikor felálltatok a színpadra, mennyire izgultatok, vagy te személy szerint mennyire izgultál, és mennyire láttál a többiekben vetélytársat?
3: Ez is jó kérdés. Az elején nagyon izgultam, amikor felmentük a színpadra, amikor körbe sétáltunk a színpadon, de amint elkezdődött a tánc része, az anyomban semmi izgulás, semmi nem volt bennem, csak élveztem a táncolást. A többiekben igazából, hát nyilván mindenkiben.
2: Nyilván mindenki vetélytárs, igen.
3: Így van.
2: Volt, akit jobbnak láttál esetleg, mint saját magadat, vagy mint a ti párosotokat?
3: Igazából jobbnak nem is, de egyenlő szinten igen.
2: Aha, szóval akkor annyira nem tudtátok azért eldönteni, vagy nem tudta te se eldönteni magadban, hogy vajon hova fognak sorolni benneteket?
3: Hát bíztam benne, de igen.
2: Azt mondtad, hogy az izgulás a zenével és tulajdonképpen a tánclépések elindulásával elmúlik. Mi van akkor, amikor egy táncos ront? Gondolom azért neked is volt már olyan színpadi szereplésed, amikor nem úgy jött ki a lépés, mint ahogy annak kellett volna. Ilyenkor próbálsz rögtön improvizálni, vagy esetleg ez lejöhet a közönségnek is, hogy te rontottál. Mit gondolsz?
3: Uh-huh. Igen, hát ez a rutinnak köszönhetően nem mindig észrevehető. Igazából nagyon fontos a partnernek, hogy a partneremmel mennyire vagyok összhangban. Egyet mosolygok, ő is tudja, hogy mondjuk valamit elcsúszott, vagy bármi, és akkor együtt reagálunk rá, és kiavítjuk. Tehát igazából külső szemben nem nagyon észrevehető, de persze, hát vannak ilyen bakik.
2: Ez benne van a pakliba, szerintem mindenkinél, akármiről is beszélünk. Ha már az összhangot említetted, ennek mindenféleképpen meg kell lennie, gondolom, a páros közt. Van olyan esetleg, vagy volt olyan már így a táncos éveid alatt, hogy valakivel nem volt meg ez az összhang, és nem nagyon tudtatok egymásra hangolódni?
3: Hát amúgy nagyon nem. Igazából mi óvoda óta együtt vagyunk egy csoportban, tehát igazából mindenkivel megvan az az összhang, ami a táncoláshoz kell.
2: Kisvári Gréta volt ugye a párod, akivel majd hamarosan beszélgetek. Ti mióta táncoltok együtt?
3: Hát így a csoportban együtt, ugye óvoda óta, vagy lehet, hogy ő kicsit később, de együtt volt egy-két szólótáncverseny, amin részt vettünk, de így az is régebben volt egy-két éve, tehát ő így nem nagyon sűrűn igazából, de csoportban már régóta.
2: A Szürett párosára jelentkezni kellett, vagy ezt így a tánc csapaton belül eldöntöttétek, hogy ki megy, ki szeretne menni, vagy ennek hogy nézett ki a háttere?
3: Igen, ez úgy volt, hogy ugye ezt minket kiválasztottak, tehát a táncoktatóink felhívta a telefonon, hogy idén ránk esett a választás, és hogyha mindenkinek rendben van, majd még minden, akkor örüljenek neki, hogyha idén mi indulnánk ezen a megméretetésen.
2: Ez megtiszteltetés?
3: Hát persze. Igen, nagyon jó érzés. Megint mindenben, hogy idén mi indulhattunk. Nem is azt, hogy megnyertük, hanem egyáltalán is, hogy elindulhattunk, és hogy részt vettünk ezen.
2: Nem tudom, a szülőknek volt-e lehetősége ott lenni a színpad előtt, és megcsodálni azt, amit ti ketten ott a nézőközönségnek átadtatok?
3: Igen, szerencsére volt lehetőség.
2: Mennyire olvadtak el?
3: Hát nagyon nyilván, nagyon. Tehát ez benne van szerencsére. Ez így jó volt, nagyon ők is büszkék voltak mindenkire.
2: Bence, mi a terved a jövőre a tánccal?
3: Hát igen, ez egy megint jó kérdés. Hát nem tudom, hogy meddig fogom tudni folytatni. Én vendéglátásban dolgozok, most is éppen ott vagyok, és ez emellett nem nagyon van idő táncolásra, de amíg tudom, addig folytatni szeretném.
2: Bence, én szeretettel gratulálok ehhez az elismerő címhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: És azt kívánom, hogy alakuljon úgy az életed, hogy ne kelljen hátat fordítani majd a néptáncnak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. A Szekszárdi Szüret táncos párjának férfi tagjával, Görzsöny Bencével beszélgettem.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
0: Minden, ami Szekszárdi
1: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Az előző beszélgetésünkből kiderült, hogy ki lesz a következő beszélgető partnerem. Egy évig viselik a kitüntető címet a szekszárdi szüreti napokon elnyelt szüret táncos párja. Görzsöny Bence elárulta nekünk, hogy Kisvári Grétával azért már hosszú ideje ismerik egymást, és hosszú ideje egy tánccsoportot erősítenek. Gréta, szeretettel köszöntelek, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt!
2: Hogy érintett téged, hogy titeket választott a zsűri a legjobbnak, hogy ti lettetek a szüret táncos párja 2026-ban?
3: Őszintén megmondom, én nagyon meglepődtem, mert nem számítottam rá. Egy hatalmas élmény volt számomra az, hogy minket választottak meg, mivel tényleg nem gondoltam rá.
2: Szeretettel gratulálok hozzá, gyönyörű volt a ruhád.
3: Köszönöm.
2: Hogy érezted magad benne? Hogy érzed magad egyáltalán a népviseletben?
3: Hát ebben a népviseletben én nagyon jól éreztem magam, főleg, hogy amúgy én választottam ki, mert nagyon vaciláltunk rajta, hogy mibe is kéne fellépnem, mert azért nagyon sok viseletünk van, nagyon szép viseletek, amik tényleg akár 100 évesek is lehetnek, de én úgy voltam vele, hogy szerintem ez a mennyasszonyi ruha azért elég nyerő lenne, mivel szerintem nagyon szép is, meg még nem láttam színpadon mennyasszonyi ruhát, vagy esetleg ebben a versenyben, és úgy voltam vele, hogy szerintem ez a zsűrinek is, és a közönségnek is tetszeni fog, és nagyon jól éreztem magam benne, mivel szerintem egy nagyon kényelmes viselet ahhoz képest, hogy mennyi alsó szoknyát föl szoktunk hozzávenni.
2: Ez azért fontos, vagy sokat ad hozzá a táncotokhoz, hogyha a ruha is kényelmes, nem?
3: Igen, sokat ad hozzá, de nem ez az első szempont, amikor fellépünk a színpadra, tehát ez így az utolsók között van,
2: hát
3: tehát
2: így
3: én a legkényelmetlenebb ruhába is nagyon szívesen táncolok. Ilyenkor nem nagyon érdekel, amikor fönn vagyok a színpadon, de azért igen sokat jelent, hogyha kényelmes a ruha.
2: Bence említette, hogy a tánccsoport vezetőitől kaptátok a megkeresést, hogy lenne kedvetek ehhez a megmérettetéshez. Neked milyen gondolatok voltak elsőként a fejedben, amikor ezt így felajánlották?
3: Én nagyon meglepődtem. Először szóhoz se jutottam, de természetesen igen mondtam rá, mivel amióta a mi csoportunk is szerepelhet ezen a versenyen, nekem hatalmas vágyam volt, hogy egyszer én is felléphessek és megmutathassam, hogy mit tudok, tehát én nagyon örültem neki.
2: Többi pár nyilván ellenfél, így is tekintettél rájuk a színpadon? Próbáltad nézni, hogy milyen tánclépéseik vannak, rontanak-e, esetleg mit gondolhat a zsűri?
3: Ilyeneken annyira nem gondolkoztam, amúgy nem tekintettem őket ellenfélnek. Egy az, hogy nagyjából egy korosztály is vagyunk, plusz ismerősök is voltak nekem versenytársaim, de egy másik versenyen is ugyanígy van, bármelyik versenyen vagyunk, hogy próbálok nem úgy tekinteni

0: volt. Vagy így most nem rémlik. Főleg úgy, hogy tánc közben nem tudom, hogy például a Bence mondott erről valamit, de nekem teljesen kikapcsol az agyam. Tehát nem mindig emlékszem rá, miután fölléptünk, hogy én most mit csináltam a színpadon. Tehát én fölmegyek, és csak úgy átélem az egészet. Tehát bakira így nem emlékszem. Szerintem amúgy kihoztuk magunkból a maximumot. Láttam magunkról videót, viszont én nem láttam volna olyat, amit esetleg másképp csináltam volna, mert fölmegyek a színpadra, és ami éppen bennem van, én azt kiadom magamból. Úgy sikerül, ahogy sikerül, de tudom, hogy akkor mindig a maximumot nyújtom.
1: Bence annyit említett, hogy ő addig izgult, amíg meg nem szólalt a zene, és el nem kezdtetek táncolni. Benned is volt valami kis izgalomérzet?
0: Egy kicsi izgalom volt, főleg előtte, tehát mielőtt mi felmentünk a színpadra, én nagyon rettegtem, meg általában mindig ez van, bármilyen versenyen szereplünk, de nekem elég volt annyi, hogy felmenjünk a színpadra, és onnantól elmúlt ez az egész, tehát akkor már nagyon átkapcsolt az agyam, tehát nekem ott már nem volt ilyen problémám, csak mielőtt felmentünk a színpadra.
1: Szerinted mitől lesz jó egy táncos páros?
0: Húha, ez egy nagyon jó kérdés amúgy. Igazából szerintem az egyik legfontosabb az, hogy össze legyenek szokva. Tehát nálunk azért elég könnyű helyzet volt, mivel hát most így őszinte nem tudom megmondani, hogy pontosan mióta táncolunk mi így a Bencével együtt, viszont mi voltunk már versenyen közösen, és egy szerintem elég jó baráti kapcsolatot ápolunk. Tehát össze is vagyunk szokva, és szerintem hasonló is a tánc erősségünk, mert mint olyan szempontból, hogy hú, ezt nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de szerintem hasonló erővel táncolunk. Aha. A színpadon, de lehet ez azért van, mert már egymáshoz szoktunk, nem tudom. De szerintem az, hogy össze legyünk szokva, hogy jó kapcsolatot ápoljon páros, szerintem igazából ez a fő, plusz az, hogy jól érezzék magukat.
1: Hát gondolom, hogy azért ez sokat hozzátesz, hogyha az ember nem feszengve áll ki a színpadra, hanem tényleg úgy magadénak érzed a zenét, a táncot, az ott létet. Ez biztos, hogy sokat ad hozzá. Egyébként, Gréta, mi a Szekszárdi Szüret táncos párjának a feladata? Van valami feladatotok így az év folyamán, vagy annyi, hogy ti vagytok az arca tulajdonképpen ennek a fesztiválnak?
0: Leginkább szerintem az, hogy mi vagyunk az arcai, viszont azt tudom, hogy nekünk majd lesz egy fotózásunk, ez még nincs megbeszélve, hogy mikor, és ugye elkészítjük a 2027-es szüreti fesztiválnak a képeit, és ugye mi leszünk a borítón, minden egyes plakáton. Én ennyit tudok, de aztán ki tudja még, hogy mi lesz. Annyi még pluszba, hogy ugye mivel megnyertük, kaptunk ajándékokat.
1: Bencétől is kérdeztem, hogy mi a terve a jövőre a táncra nézve. Nyilván téged se foglak enélkül elengedni. Mik a tervek?
0: Én semmiképp se akarom abba hagyni a néptáncot. Ugye én most Győrbe vagyok, de így sem gondolom azt, hogy nekem ezt abba kéne hagynom, mivel én ebben nőttem fel. Én ebbe vagyok szerintem a legjobb. Tehát mindenképp, hogyha már tényleg nagy felnőtt leszek, tehát idősebb, akár öreg, én akkor is szeretném a táncot folytatni. Igazából ennyi, tehát bárhogy is én mindenképp folytatni akarom.
1: Gréta, örülök neki, hogy beszéltünk. Sok szeretettel gratulálok ehhez az elismerő címhez. Azt hiszem, akik ott voltak és látták a táncotokat, vagy utólag sikerült visszanézniük, ők is egyetértenek abban, hogy ti voltatok a legjobbak, a legszebbek, a legügyesebbek. Hát várunk vissza benneteket a plakátokon, és jövőre a Szüretin. Addig pedig kitartást kívánok mind a tanulásban, mind pedig a táncpróbákon, mert hogy Bence mondta, azért ezek igencsak megerőltetőek, és hosszú etapok szoktak lenni így a pénteki szombati napokra nézve. Úgyhogy kitartást hozzá, és jó egészséget. Köszi, Gréta!
0: Nagyon szépen köszönöm!
1: A Szüret táncos párjának női tagjával, Kisvári Grétával beszélgettem, aki a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület nagy együttesének táncosa.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami Szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: life!
1: Jó reggelt, Szekszárd!
2: Jó reggelt, Tolna megye!
1: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
3: A Bátaszéki Morzsú Egyesület 15 éves jubileumi ünnepségét tartotta, egy mérföldkő az Egyesület életében. A civil szervezet kisgyermekes családok segítségével, környezettudatos nevelésével és képességfejlesztő programokkal foglalkozik. Stúdió vendégem az egyesületi vezető Müller Zsuzsa, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: 15 év, hosszú idő, gondolom sok-sok küzdelmes munka az, ami az Egyesület mögött van. Jó a sejtés?
4: Igen, hosszú út, sok munkával.
3: Honnan jött az ötlet, hogy szüksége van a településnek, a környéknek erre az Egyesületre? Illetve az e fajta tevékenységgel működő Egyesületre?
4: Hát most be kell vallanom nagyon őszintén, hogy nem is a településre gondoltam elsősorban, mert valóban nem volt ilyenfajta elfoglaltság, meg lehetőség Bátaszéken, de magamra gondoltam, önző módon magamra, mert 42 évet töltöttem el gyerekek között, nekem ez volt a világom, és szerettem volna, ha marad is a világom, és egyszerűen úgy gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, gyerekek nélkül nem tudom elképzelni az életemet. És ez egy megoldásnak kínálkozott, ez az Egyesület bejegyzés, és akkor ennek egy olyan feladatot és célrendszer találni, ami szükséges volt egyébként, és ami megfelel annak az igénynek, amit én éreztem magamban.
3: Miről szól a Morzsú Egyesület? Hogy zajlanak a mindennapok egyáltalán? Milyen gyakran jelenik meg programokkal?
4: A programok gyakran megjelennek, a foglalkozások egy héten egyszer. Ha vannak különleges programok, akkor esetleg kétszer-háromszor is, de erre nagyon-nagyon ritkán volt még lehetőség, illetve nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Tartom azért azt az célt, hogy a gyerekek ebben a korban éljenek a családban, és éljenek az anyaölben. De valahogy mégiscsak el kell indulni majd az intézményes nevelés felé, hát akkor ez egy kicsi közösség, kevés idővel és nagy szeretettel. Így várjuk őket mindig hetente egyszer, tehát heti egy alkalommal, három, szükség esetén 4 órába.
3: A foglalkozások kiknek szólnak, és hol tudják egyáltalán megtartani ezeket?
4: A játszóházunk van, a Budai 61 szám alatt Bátaszéken, valamikor itt volt a régi bölcsöde. Ők elvonultak, mert megépült az új óvoda, ahol helyet kapott a bölcsöde is, és ez az épület egyedül maradt, és kihasználatlanul maradt. Először csak egy szobát szerettem volna rendbe tenni, hát le volt lakva, mert hát elhagyott volt, elmentek, üres terem volt. És akkor először ezt a játszóházat szerettem volna kialakítani, egy léderpályázattal indult, akkor a különféle festések, fal rendbetétele, ajtók, ablakok festése, parketta rendbetevése, de még mindig üres volt. És akkor kezdődött a körbejárás a kolduló barátok mintájára, iskolából polcrendszert, mindenhonnan valamit, és elkezdtem pályázni, hogy a felszerelésünk az valóban az legyen, ami megfelel majd annak a célnak, amit kitűztem magunk elé. Tehát fejlesztő játékokat, és ezt igyekeztem a gyerekek méreteinek, ízlésének megfelelően, és a fejlesztésnek minden lehetőségét, kielégítő játékszereket behelyezni a terembe. Ez mára már tökéletesre sikerült, de akkor még mindig ott volt a lehetőség, hogy tovább terjeszkedjünk, mert az egészségnevelés is célja ennek az egyesületnek. Igyekeztünk konyharészt kialakítani, és tovább terjeszkedni, de akkor viszont már fürdő részre is kell, ne kelljen kölcsönkérni védőnői szolgáltatásokat, meg elnehezíteni az ő munkájukat, akkor kialakítottunk egy fürdő helyiséget is. Hát ebben én nagyon-nagyon sok segítséget kaptam az pályázatokkal, vállalkozókkal, mecénásokkal és az önkormányzattal. Bozsorik Róbert volt a polgármesterünk, aki mellettem állt az elejétől végéig, a lehető legtöbb módon és minden módon segített. Ez nekem erőt is adott, meg lehetőséget ahhoz, hogy én ezt csináljam, bővítsem, és éljük be éljük meg ezt az életet ott ebben a kibővített lehetőségben.
3: 15 éves a Morzsú Egyesület, jövünk vissza pillanatokon belül.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Bátaszéken működik egy egyesület, amely már 15 éve szolgálja a közösséget, főként a legkisebbeket. Erről beszélgetünk Müller Zsuzsával, az egyesületi vezetővel. Morzsó Egyesület 15 éves, a kezdetekről már beszéltünk, hogy hol is álmodta meg ezt a helyet, milyen indítatásból. Milyen korosztály az, aki felkeresi ezeket a foglalkozásokat, amelyek ugye hetente egyszer kerülnek megtartásra?
3: 0-7 éves korig terjed ez az időszak, ezt így határoztuk meg a bejegyzésünkben, az alapszabályunkban, és akkor a 0-7 éves korig, de általában azért 0 évesek nem jönnek. Amit tapasztaltam az évek során, az az, hogy olyan 6-7 hónapos korban már jönnek, és a világ csodáját élem meg, mert amikor először bejönnek, többnyire úgy, hogy testvérrel jönnek akkor, de a kicsi, aki szintén morzsussá vált, csak fekszik és nézelődik. Néha csak fölfelé. Aztán következő alkalommal már erre, arra, jobbra, balra, és néhány hét és hónap múlva azt veszem észre, hogy kúszik, mászik, és egyszer csak feláll.
2: És becsatlakozik a foglalkozásokba.
3: Igen. Gyönyörű, csodálatos, a világ csodája, ha valaki ezt végig tudja nézni, ez egy akkora ajándék, amire én soha nem számítottam. Én nagyobb gyerekekkel foglalkoztam, óvodásokkal, de tanítottam iskolában is, és felnőtteket is tanítottam, de ez az utolsó fázisom, ez maga a csoda, ez tartogatta számomra a Jóisten, mert ezt én tényleg nagy ajándékként élem meg. De vannak nagyobbak is, olyan két és fél éves, akik már az anyaölből kijöve indulnak a bölcsőde vagy az óvoda felé. Én olyan híd emberkéknek nevezem őket, és magunkat hídnak, miszerint az anyaöl és az intézményes nevelés között alkotunk egy átjárót. De azt vettem észre az utóbbi időben, hogy egyre többen, egyre gyorsabban és hamarabb elmennek az óvodákba, vagy a bölcsödébe. Hát ez a családnak a döntése, és minden család úgy dönt, ahogy döntenie kell. A 2,5 évesek is mehetnek már óvodába, ha a 3 éves korosztály ki van elégítve, de addig velünk vannak, ha megbíznak bennünk, és nagyszerűen érzik magukat.
2: Ezek tematikus foglalkozások, amivel vagy amire várja a szülőket a gyerekekkel?
3: Felkészülök, mindig felkészültem, megyek többnyire programmal. A kézügyességfejlesztés, az ének, a zene, a mozgás is, de a mozogni velük rájöttem, hogy nagyon-nagyon nehéz. Nagyon picikék még, és igazándiból csak úgy mozognak, ha az anya ölben ülnek és mozgatja, mint a ringatóban. De a mondókák, az énekek, a bábozás, a mesék, ezek éltetik ezt a foglalkozást.
2: Mennyien szoktak lenni? Van egy ilyen kis összeszokott bázis, igen, aki mindig ott van?
3: Igen, igen, van egy kis mag, és akkor a magon belül még vannak osztódások, főleg a korosztályokhoz vonatkozóan, tehát akinek iciri-piciréje van, ők úgy külön a maguk kis életükkel és a gyerekekkel, és akkor a nagyobbak azok már könnyebbennek vágni, festeni, gyurmázni, ami éppen adódott.
2: Mekkora szokott lenni a csoport létszám?
3: Bocsánat, igen. Tehát körülbelül 10-15 gyerek jön egyszer, de jönnek a szülők, és az már 30.
2: Be kell jelentkezni egyébként, vagy?
3: Nem.
2: Random
3: nem,
2: mehetnek
3: nem, igen.
2: A meghirdetett
3: eseményeket. Én akkor nagy örömmel üdvözlöm, akkor is, ha ismeretlenül jön. Bemutatkozás szertartását végigcsináljuk, elmondom a szabályokat. 3 fő szabályunk van. Csak egészségesen lehet jönni.
2: A legfontosabb.
3: Váltócipőbe kell jönni. És amit nagyon kevéssé tudok megvalósítani, az, hogy az asztalnál eszünk. De menet közben rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez a korosztály úgy táplálkozik, hogy jövök megyek,
2: menet,
3: oda
2: igen.
3: megyek, ide megyek. De azért amennyire lehet, amikor már nagyobbacska, akkor szigorítunk ezen, igen, le kell ülni, és ott kell enni. Nincs verekedés, nincs veszekedés. Nagy békébe élünk, én sokszor gondolom magamban, hogy Istenem, ez a béke szigete. Egy csoda.
2: Szerintem a szülők is hálásak egy ilyen békeszigetért. Jövünk vissza a Morzsó Egyesületnek a történetével.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Jubileum ünnepsége volt a 15 éves Bátaszéki Morzsú Egyesületnek. Múlt héten szombaton várták a kis családot, nagy családot, talán nevezhető annak az a közösség, amely ebbe az egyesületbe tömörül. Az egyesületi vezetővel, Müller Zsuzsával beszélgettünk arról, hogy heti rendszerességgel vannak fejlesztő foglalkozások, nevezhetjük ennek?
3: Nyugodtan.
2: Szeretettel járnak ezekre a foglalkozásokra. Nehéz megtölteni úgy programokkal ezeket az alkalmakat, hogy minden korosztályt megszólítson, mert azért arról már ejtettünk szót, hogy kisebbektől a kicsit nagyobbakig ott vannak a gyerekek.
3: Nem nehéz. Azért nem nehéz, mert rendkívül sokféle játékunk van. Rengeteg a fejlesztő játék, mindenki rátalál, minden korosztály rátalál arra, ami érdekli. Uh-huh. Pillanatok alatt megtalálják.
2: Tehát és tulajdonképpen úgy működik, mint egy óvodában a szabad foglalkozás, hogy mindenki... Igen. keresheti igen, azt, ami hozzá közel.
3: Játék. A játékban fejlődünk azzal, amit mi tulajdonképpen kiválasztottunk magunknak, ahol kell a segítség, ahol kell a terelés, ahol kell a hozzászólás, a továbblépés, ott természetesen segítünk. Nagy szerencsénk az, hogy azért tudjuk bevonni a 0-tól 7 éves korig, ha továbbra is tartom magam ehhez, de tulajdonképpen olyan pár hónapostól 2,5 éves korig vannak.
2: Hát nyilván, mert utána ugye már az intézményekben vannak, az óvodákban, bölcsödékben.
3: Igen, azért, mert a fő kínálatunk az a zene, az élő zene. Na most 15 éve vagyunk együtt, de ott én ilyen magnó, meg rádió abszolút nem használunk. Olvastam, és tudom, és élem, hogy kisgyermeknek nagy zene kell, élő zene. Tehát a hangunk, a torkunkban van a legjobb zeneszerszám. Van egy kolléganőm, aki Szekszárdon volt óvónő, de csatlakozott a Morzsúba, Istennek legyen hála, mert kitartó és hűséges, és ő furujázik. Uh-huh. Tehát ez az abszolút egyszerű hangokat, az pentatondalokat, ezeket, ami a gyerekek a korosztálynak megfelel. Nagyon gyakran gitármuzsika van, amit nagyon-nagyon szeretnek, nagyon szeretik a hegedűt, és nem olyan régen jött a szekszárdi gitárkvartett. Hát lenyűgöző volt, hogy mennyire szeretik a gyerekek, és mennyire meglátszik rögtön, hogy kit érint meg igazán. A hangokra nagyon érzékenyek. Hangtálakat is szoktunk alkalmazni, és ott is kíváncsi voltam, hogy mennyire érzékelik. Én nem azt mondom, hogy ez egy tömeghipnózist okoz, de mindig van gyerek, akit ezek a rezgések megérintenek, és jön, és megfogja, és meghallgatja, és ez a cél, hogy minél több gyereket ráébreszteni arra, hogy ezek a csodás hangok, a zene, ez életet ad, örömet ad, boldogságot ad. Ezért ragaszkodom én az élő zenéhez.
2: Gondolom a szülőket meg aztán pláne rá kell vezetni, hogy otthon is előszeretettel használják esetleg ezeket az eszközöket. Egyébként hogy zajlott a születésnap? Mennyire sikerült jól az az ünnepség, ahol kicsik nagyok együtt ünnepelhették az Egyesület 15 éves fennállását?
3: Nagyon jól sikerült. Én nagyon sokféle szervezésen, rendezésen vettem már részt a munkám során. De most valahogy borzasztóan izgultam. Nem jellemző rám, hogy nagyon izgulok, de hát azért heti egyszer találkozunk. Igaz, hogy 15 éven keresztül, de nem tudtam azt, hogy meg tudom-e érinteni azt a réteget, azt a széles réteget, akik itt a 15 év alatt megfordultak. Hát a mai technikának minden eszközét felhasználtuk erre, sok-sok segítséggel, de féltem, nem tudtam, hogy mennyire lesz ez érdekes Bátaszék szülőinek, családjainknak a körében, és hát nagyon-nagyon meglepődtem, mert nagyon sokan eljöttek, és borzasztó nagy öröm volt számomra az, hogy voltak ott olyan gyerekek, akik morzsusként 1-2 évesen jelen voltak, és most gimnáziumba járnak, és eljöttek. és ott voltak. És az összes szép emlékem felidéződött velük kapcsolatban.
2: Készült... Akkor tényleg megjelent az Egyesület Igen. múltja.
3: Megjelent a múltja, tehát úgy éltem meg, hogy jelen van a múlt, a jelen és a jövő. Nagyon jól sikerült, jók voltak a programok, kellemes, olyan önfelett, nagyon szép délután volt, de hozzá kell tennem, hogy ehhez csak akkor lehet hozzáfogni, hogyha van egy olyan csapat, akik összefognak, akik abszolút megbíznak egymásba, és
2: tenni akarnak.
3: Tenni akarnak, és nekem van ilyen, van olyan, akivel együtt dolgoztunk az óvodába. Illés Károlyné, Erős Ágnes, és ő csatlakozott hozzám már a kezdet-kezdetén. Én a pillanatokban is úgy élek most, hogy nélküle nem tudnám csinálni ezt a munkát. Csodálatosan szépen dekorál. Mindent, ami napszak, ami évszak, ami ünnep, azt ő jeleníti meg ebben a szobában, és rendkívül gyakorlatias, ügyes. Én mindenben igazodom az ő elképzeléseihez, ami a gyakorlati dolgokat illeti, és úgy érzem, hogy nélküle nem sok értelme lenne, mert megbízom benne, és ismerem a higiénés alaposságát. A gyerekek a földön élnek, ott kúsznak, másznak, tehát csak benne bízom ebben a kérdésben. Tehát a munkatársak, a segítők nélkül, akik pillanatok alatt ott vannak az ember mellett, ha szükséges. Most is így volt, szülők, munkatársak, akikkel valaha is dolgoztam, és így tudott sikerülni, visszatérve az eredeti kérdése, nagyon-nagyon jóra. Ez a nap jó vízhangja van, mondták nekem.
2: Zsuzsa, mi a terv a jövőre nézve?
3: Az a tervem, hogy egyszer csak valaki átvegye. Még nem adnám, ha jó Isten ad erőt, hogy dolgozzak, mert nagyon szeretem, de tudni kell azt is, hogy befejezni is kell tudni. Az óvoda vezetést is 25 év után befejeztem. Korábban, mint sem szerették volna, de be kell tudni valamit fejezni, de várom azt, hogy találjak valakit, aki folytatja mindezt.
2: Ugyanekkor a lendülettel.
3: Hát, ha lendülettel és ilyen feltételekkel, mert azért azt meg kell említenem, hogy ugye az önkormányzat jóvoltából itt tudunk fűteni, világítani, bármi problémám van, fordulhatok. De a programok, amiket megvalósítunk, zenés programok, bábok, bármi, kézműves programok, ezek pénzbe kerülnek. Tehát az utódnak kedve legyen pályázni, folyamatosan pályázni, hogy mindig álljon rendelkezésre olyan összeg, amiből gazdagítani és élvezetessé tudja tenni a foglalkozásokat. De mindezt úgy, hogy pénz nélkül kell megoldani. Tehát aki oda aki belép, az ott játszik, és pénzért nem kell játszani. Ingyen játszunk. Ha ezt az elvet valaki tudja követni és szeretni, mert lehet, csodásan szépen lehet, hogy bárki jöhessen. Az is, akinek van pénze, az is, akinek nincs pénze. Mert akinek van, az előbb-utóbb úgy is segít, ha az ember valamit kér, de nem igazán szoktam kérni, inkább segítséget a munkában. Bárki jöhessen, akinek kedve van, de hát ne a pénzfüggő legyen ez.
2: Jó egészséget kívánok a jövőre nézve, a Morzsunak még hosszú-hosszú éveket, sok-sok olyan gyerkőcöt, aki így a Berkéken belül tud majd felnőni és kis óvodássá cseperedni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antritton.
0: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
1: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
0: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
1: Jó hétvégét!
0: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
1: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hídat a folyóvasút építési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Észak-nyugat-nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarországot, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasáburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban.

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, fadezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Jelentéseket írhattak a honvédelmi miniszterről, szigorít a repülőtéri határidőkön a Ryanair. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A honvédelmi miniszter szerint katonákkal írattak róla jelentéseket. Ruszin Szendi Romulus arról ír, hogy a Magyar Honvédség katonáival készítettek róla rendszeres, részletes elemzéseket, miután 2025 elején a kormányváltás előtt kiállt a nyilvánosság elé Magyar Péter oldalán. A miniszter szerint ezek az írások nem egyszerű sajtószemlék voltak, hanem hetente átlagosan 10 oldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentések. Ruszin Szendi Romulus szerint nem azt elemezték, hogy a megszólalásai milyen hatással vannak a honvédség működésére vagy a katonákra, hanem a személyét, a megjelenéseit és az azok körül kialakuló politikai kommunikációt vizsgálták. A miniszter azt várja, reagáljon, aki ezt a feladatot elrendelte. Szigorít a repülőtéri határidőken a Ryanair. Az írfapados légitársaság döntése szerint novembertől változik a becsekkolása és a csomagok leadására rendelkezésre álló időablak. A Ryanair eddig a menetrend szerinti indulás előtt 40 perccel zárta le a bejelentkezést és a podgyászfeladást, az új szabály szerint azonban erre már csak az indulás előtti 60. percig lesz lehetőség. A társaság az intézkedést azzal indokolta, hogy az utasoknak így több idejük marad átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél ellenőrzési sorokon. Ráadásul időben eljuthatnak az indulási kapuhoz is. Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsúszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. Különösen súlyos helyzet alakult ki a kalabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtott a Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. 12-en meghaltak, 390 pedig megsérültek szombaton, miután támadás érte Szaúd-Arábia fővárosának repterét, amiért a jemeni huszi lázadókat tették felelőssé. 2015 májusa óta ez volt a leghalálosabb támadás Szaúd-Arábiában. A szaúdi kormány vezette katonai koalíció, amely harcban áll a Jemen nyugati részét elfoglaló huszi lázadókkal, a támadást háborús bűncselekménynek nevezte. António Guterres, az ENSZ főtitkára is arról beszélt a támadás után, hogy az szembe megy a nemzetközi joggal. Donald Trump amerikai elnök pedig a sajtó kérésére nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok hadserege csatlakozhat a szaúdiakhoz a huszik elleni támadásokban.
7: Rádió Antrit időjárás.
5: A nap első felében még borongós, esős lehet az idő, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14-22 fokot mérhetünk.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Rádió Antrit FM 105.1.
8: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
7: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
5: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ezen a héten is megéri betérni a CBA-ba. Edusú Family 1199 forint, Ammerlander sajt 1999 forint per kilogram, Mirelit hasábburgonya 599, gyermei 4 tojásos tészták 599, faldezodorok 659 forint. Ajánlatunk október 8-ától 11-ig érvényes. CBA. Jó árak, jó választás!
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu
2: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Újabb férőhelyekkel bővült a Bonyhádi idősek otthona, műanyag palack gyűjtés Bátaszéken, borongós, esős, szeles vasárnapunk lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A rendőrök nem egyszer, hanem 7-szer kapták el a szabályok megszegése miatt a 28 éves szexádi nőt, aki most már letartóztatásban várhatja ügye folytatását. A nő ellen az elmúlt években több büntető eljárás indult bolti lopások miatt. A korábbi ügyei miatt már bíróság elítélte, egy tavaly indult és még nyomozati szakaszban lévő lopássorozat miatt pedig decemberben bűnügyi felügyeletét rendelték el. A nőnek csak a bíróság által meghatározott szabályok szerinti időben és esetekben lett volna lehetősége elhagyni otthonát, valamint rendszeresen jelentkeznie kellett volna a rendőrségen. Ezt azonban nem tartotta be. 8 alkalommal elmulasztotta a jelentkezési kötelezettségét, és 7-szer a rendőrök tetten is érték, amikor megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait. A megalapozott gyanú szerint a 28 éves nő az elmúlt hónapokban legalább 9 alkalommal lopott szexádi üzletekből és drogériákból. Többek között kozmetikumokat, édességeket és illatosítókat vitt el fizetés nélkül. A napokban ismét lopáson érték tetten. A nő a gyanúsítotti kihallgatásán elismerte a bűncselekmények elkövetését. A rendőrök őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt, így az elkövetkezendő időszakban már nem lesz lehetősége arra, hogy a bűnügyi felügyelet szabályait újra megszegje. Koppányvászúj és Tábia Pure című filmje nyerte a fődíjat az és Tessék elnevezésű filmkészítő versenyen. A Májer Zoltán operatőr által mentorált csapat a legjobb film mellett a legjobb operatőri teljesítmény és a legjobb színészi alakítás elismerését is elhozta. Vászúj pedig a legjobb rendező díját vehette át. 3 stáb, 24 óra, egy életre szóló lehetőség. Október 7-én és 8-án Szekszárdon a PTE-KPVK együttműködésével 3 csapat vállalkozott arra, hogy a rajtkor megismert témából egy 3 perces rövid filmet készítsen. A közös feladat a használati útmutató önmagunkhoz, a légzés fontosságát állította középpontba. A mentorokat mesterséges intelligenciával támogatott sorsolással párosították a stábokhoz. Kásler Márko csapatát Jimmy G. Hollywood, Kossár Levente csapatát Dörmer Csaba, Koppányvászúj csapatát pedig Májer Zoltán segítette. A filmeket professzor Kár Bárdos, a New York Egyetem professzora által elnökölt zsűri értékelte. A fiatalok munkáját külön forgatóstáb követte. Az ötletekből, a forgatásból, a mentorbeszélgetésekből és az utómunka izgalmaiból 4 részes valóságsó elemeket tartalmazó dokumentumfilm sorozat készül. A nézők hamarosan a filmek születésének történetét is megismerhetik. Számos programmal készül a Babits Mihály Kulturális Központ a következő napokban. A részleteket Gödrey Zoltántól, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjétől hallja.
6: Több programot is szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Az egyik a Gyerek és az építőkövek címmel megjelent Szabadi Mihály új könyve, és annak lesz egy bemutatója a Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében október 12-én, hétfő este 6 órától. Szabadi Miska bácsi Besenyei Csokonai örökség és Muharai Elemér díjas népművelő, több könyvszerzője, tehát nem ez az első könyve. A bemutatón egyébként közreműködik Orbán György előadó művész, valamint a Siógárdi Hagyományőrző Egyesület táncosai, tehát nagy szeretettel várunk erre a programra mindenkit. Október 15-én pedig egy kiállítást nyitja meg kapuit, Szavak nélkül címmel, Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor. Október 15-én csütörtökön 17 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. A programon köszöntőt mond Gonda Mária intézményünk ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna újságíró és volt munkatársa, kiállítást pedig Berlinger Attila Szexárd polgármestere nyitja meg. Bakó Gábor közreműködik gitáron, Orbán György verssel, és Bali Emma Mocsári Vanda pedig énekkel, sőt, Orbán György előadó művész még beszélget is az idén 85 éves alkotóval. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a programra, a megnyitóra is, és tekintse meg a tárlatot is, amely egyébként november 8-ig várja az érdeklődőket. Október 18-án 11 órakor, azaz vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik hozzánk a Kicsi Gesztenye Klub Csodálatos Emlékeink című műsorával. Ez egy vadonatúj zenész színházi előadás, ami az elmúlt 10 év legjobb pillanatait tartalmazza, és október 18-án vasárnap délután 4 órakor kerül sor a Művészetek Házában az Agora Klasszikus Zenei Délutánok következő hangversenyére, az Őszi Kvartett Mozaik hangversenyére, amelynek előadói Ócsai Anna Mária énekművész, Elmauer József zongoraművész, Kajsza Pál harsonaművész és Kolozsvári Gábor harsonaművész. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
5: Egy új 9 férőhelyes tagintézmény nyitotta meg kapuit szeptember elején, amelynek ünnepélyes avatására október 7-én kerül sor a Bonyhádi Gondozási Központ által szervezett Idősek Hónapja programsorozat keretében, tudtuk meg Bonyhád város Facebook oldaláról. Ezzel az Idősek Otthona meglévő 16 férőhelye bővült tovább a Szabadság utcai 4 szám alatti épületben kialakított 3 kétágyas és 1 háromágyas szobával. A minden igényt kielégítő, gyönyörűen felújított és berendezett helységek komfortosabbá és méltóbbá teszik a lakók mindennapjait. Az eseményen jelenlévőket Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony köszöntötte, mint elmondta, széles összefogásnak köszönhetően valósult meg a beruházás, ami viszont csak az első lépcsője a bonyhádi idősgondozás fejlesztésének, hiszen a szomszédos Szabadság utca 6 szám alatt egy új idősek otthona is épül. Az elsődleges cél, hogy a lakók számára családias, otthonos környezetet teremtsenek a szép kor megéléséhez. Ehhez pedig nagyon jó egészséget kívánt valamennyiüknek. A Bátaszéki Városi Műanyagpalack gyűjtési kezdeményezés keretében október 1 és 31 között a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola alsó tagozatának lehet bedobni az 50 forintos palackokat a könyvtár melletti közösségi gyűjtőbe. Az otthon összegyűlt műanyag flakonokkal az iskolából járó gyerekek programjait és jutalmazását támogatják. A kezdeményezés jó alkalmat kínál arra, hogy bemutassák, miként válhat egy egyszerű, környezettudatos cselekedet közösségi összefogássá, és hogyan segítheti a helyi célok megvalósulását. A kezdeményezés közösségépítő erején felül hatalmas segítséget jelent a kedvezményezetteknek. A következő időszak tervei is figyelemre méltók. Novemberben a Bátaszéki Matematika verseny támogatására fordítanák a gyűjtést, decemberben pedig a tervek szerint az árva gyermekekért közalapítvány részesülne a támogatásból. A karácsony közelettével különösen fontos felhívni a figyelmet az adakozás lehetőségére, és arra, hogy a lakosság egy kis odafigyeléssel is hozzájárulhat a helyi közösségek és jó ügyek támogatásához. Mikélsző Szekszárdon beszéljük meg együtt. Lakossági tájékoztató fórumok lesznek Szekszárdon, tudtuk meg Szekszárdváros hivatalos Facebook oldaláról. 4 lakossági fórumon mutatják be a Város Top Plus programhoz kapcsolódó terveit. Jöjjön el ön is, és tájékozódjon. Tegye fel a kérdését, és ossza meg a véleményét. Az első fórumra október 13-án kedden kerül sor. Témája a vízgazdálkodási beavatkozások és záportározók helyreállítása, vízelvezetés és vízvisszatartás Szekszárdon. A következő pedig 14-én szerdán lesz, Hegyenvölgyön, Szekszárdon, kerékpáros túraútvonalak a Dombságban és a Borvidéken, helyi és térségi látnivalók összekötésével témakörben. A fórum mindkét alkalommal a polgármesteri hivatal dísztermében 17 órától várja az érdeklődőket. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Vasárnap hajnalban Szekszárdon 11, napközben 18 fok és eső is várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
7: Jó étvágyat, a jó ebédhez, meg a ma kedvenceit és a tegnap slágereit is, hiszen ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Vasárnap van békesség, nyugalom és pihenés. Meg az ebédhez egy ikonikus dal, Edwin Collins, A Girl Like You.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: do something. Let's make a bet. A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Amfrit. Október 11-e van, úgyhogy lesz meg gyorsan, milyen aktualitások is kapcsolódnak a dátumhoz. Mindenek előtt sok boldogságot ma Brigittának, meg Birgitnek, Brunónak, Cerinának, Pinkjőkének, Placidának, Tosilónak és Tódornak szintén, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Sok-sok boldogságot, aztán lássuk a mai nap szülötteit. Olyan híres neves emberek születtek e napon, mint Bán György, a Magyar Rádió bemondója, talán ismerős a hangja, vagy Kebes András, Táncsis Mihály díjas magyar újságíró, Szőke András, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, humorista, szintén a mai nap szülötte, Szorcsik Viktóriával, magyar színésznővel karöltve, sok-sok boldogságot nekik is, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepelhet. És akkor kalendáriumunk is van, lessük meg azt is gyorsan. 1811-ben e napon vízre bocsájtották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát, útja New Yorkból Hobokenbe és vissza vezetett. 1886-ban Thomas Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa nem vásárolta meg az ötletet, tehát ebből is látszik, hogy nem szabad feladni soha. 1934-ben e napon pedig a pécsi bányászok sztrájkot tartottak, a tárnákban csaknem 1000 bányász kezdett éhségsztrájkba. Ja, és ma van a lánygyermekek világnapja is. No, ennyit a múltról, a jövőt pedig mutatom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Ez a Rádió Amfit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, nem állunk meg az ebéd utáni szükséges és egészséges sziasztához is jönnek a jobbnál jobb dalok, most éppen Leona Lewis, Bleeding Love.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Amfit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárt információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Már el is röpült egy óra ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most már tényleg megkezdődhet a Siesta. Ehhez is szolgáltatjuk majd a továbbiakban is a legnagyobb dalokat. Mutatom, hogy mivel kezdjük a következő órát. Számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A nap első felében még borongós, esős lehet az idő, majd a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14-22 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. A következőkben pedig az a lánycsapat érkezik, akik bevették egész New Yorkot szeptember végén, hiszen a népszerű Saturday Night Live zenei vendégei voltak. Ők a Cat's Eye.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vasárnap van, ami azt jelenti, hogy igazából semmi nagyon nagy teendő nincsen, de lehet menni például moziba. Úgyhogy vessünk egy pillantást arra, hogy miket is lehet megnézni itt Szekszárdon. Például még simán odaér a 15 órakor kezdődő Macskák a múzeumban 2 Egyiptom kincsei című orosz animációs családi filmre, ami ilyen meglepőnek tűnhet, de ez már a második része. Nézzük csak a premisszáját gyorsan. Még csupán 2 év telt el, mióta hőseink megmentették a Monalizát, de Maurice, az egér, alig várja, hogy újra bebizonyítsa ügyességét. Barátai Vincent és Kleopátra immár 2 csintalan kis cica szülei, és izgatottan várják az újabb kalandokat. Ezt lehet tehát nagyjából tudni erről a filmről. Ajánlom figyelni, vagy gyerkőcökkel biztos, hogy, vagy hát gondolom én, hogy kellemes program vagy kikapcsolódás lehet. Emellett vetíti 17 órától a Digger című angol-amerikai vígjátékot Inyárító rendezésében Tom Cruise-zal, Riz Ahmeddel és John Goodmannel a főszerepben, és este 19.30-kor vetítik a 10 éjszakás kalandot, egy magyar vígjátékot Novák Erik rendezésében Péter Fiborival, Csonka Andrással és Fekete Ernővel a főszerepben, úgyhogy ezeket lehet tehát nézni. Jó szórakozást, a bármelyiket is választja, ameddig pedig elkészül, mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyan állásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információ után sem állunk, megnyomjuk tovább, nem is akárhogyan, azzal az előadóval, aki az Eurovíziót szó szerint újra divatba hozta. Lorin és szól a Euphoria.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei között újabb óra végéhez értünk, de hát nem állunk meg nyilvánvalóan, mert nem lehet megállni. Még jó pár remek dal áll előttünk ezen a vasárnap délutánon, mutatom például, hogy mivel kezdjük a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőttképző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati országrész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1,1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén, áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófa védelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti észak-keleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A Rádió Antritot hallgatja meg engem, Fekete Dávid. Két óra már mögöttünk, van még előttünk 4, ne is húzzuk az időt, pörögjenek tovább a ma kedvencei. És a tegnap slágerei, utóbbival folytatjuk, Bruce Springsteen érkezik.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei

0: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vasárnap van, ami sportdömpinget jelent, úgyhogy nézzük is meg, hogy hol lehet, vagy minek lehet szurkolni. Már javában zajlik a szingapúri nagydíj a Forma 1-ben, ugyebár 14 órakor kezdődött a rajt, akkor volt, úgyhogy lehet szurkolni. Hogyha nem az autósport híve, akkor viszont jó hírem, hogy van foci is dögivel. Például 14.45-kor kezdődik a ZTE Nyíregyháza mérkőzés az OTP Bank Liga aktuális fordulójában, 16.45-től Honvéd Újpest, 19 órától pedig Győr Puskás Akadémia találkozót rendeznek a magyar élvonalban. Hogyha az angol élvonal mondjuk valamiért jobban érdekli, akkor ott is nem sokára kezdődnek a mérkőzések. 15 órakor kettő is lesz, Crystal Palace Forest, illetve Hull Everton találkozót rendeznek, 17.30-kor pedig a forduló rangadója következik, a Liverpool Manchester City, az biztos, hogy parázs lesz. Hogyha az olasz foci érdekli, akkor 15 órától kettő mérkőzésünk van, Lazio Monza, illetve Lecce Bologna, 18 órától Sassuolo Milán, 20.45-től pedig Cagliari Juventus mérkőzéset lehet majd tehát nézni. A spanyoloknál is van, mit van minek örülni, vagy szurkolni: Real Sociedad Deportivo 16.15-től, Real Betis Osasuna 18.30-tól, és 21 órától Racing Club Valencia. Ez ott tehát a menü. Hogyha pedig mondjuk inkább a kosárlabda érdekli, akkor jó hír, hogy a csata vendégeként szerepel ma 17 órától a KSC Szekszárd az alapszakasz negyedik fordulójában. Jó szurkolást, bármelyiket is választja. Amíg pedig ezek megkezdődnek, mutatom, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Az információk után robogunk tovább, ez még mindig a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, hogy feltörekvő énekesnő Giga Mega sikerével nyomjuk tovább, ő Jazz Glyne, Don't be so hard on yourself.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel újabb óra ért véget, de hára még vissza van, nem akar lemaradni a legjobb dalokról, na meg a fontos infókról sem számítok önre, például emiatt is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Egy rollerrel mentek, kettővel távoztak, állásbőrze és pályaorientációs nap Szekszárdon, élénk szél és egy-egy zivatar is jöhet hétfőn. Jó napot kívánok, Jannel Juli vagyok, 2026. október 11-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Két 12 éves fiú a barátjához indult Pakson. Az építő kutyán azonban a látogatásból gyorsan beszerző körült lett. A lépcsőházba könnyen bejutottak, mivel takarítás miatt nyitva volt az ajtó. Egyiküknek megtetszett egy 56 ezer forintos márkás sportcipő az egyik lakás előtt, felkapta, a saját cipőjét pedig a táskájába rejtette. Aztán a lépcsőházban egy 135 ezer forintos elektromos roller is megtetszett nekik, elvitték azt is. A terv azonban hamar megbukott. A cipő gazdája másnap a városban felismerte a saját lábbelijét a fiú lábán, és rendőrt hívott. A fiú nem tagadott. Következő napon tett feljelentést a roller gazdája, akkor a fiúk már azt is elmondták, hová vitték a két kerekűt. A két 12 éves fiút a büntethetőséget kizáró gyermekkor miatt tanúként hallgatták ki. A rendőrök mindkét eltulajdonított tárgyat visszaadták tulajdonosoknak, a 191 ezer forintos kár rövid időn belül megtérült. A Tolna megyei kormányhivatal idén ősszel is megrendezi hagyományos munkaerőpiaci és pályaorientációs rendezvény sorozatát a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 13-án az álláskeresők és állásváltásra készülők számára szervez állásbőrzét, majd október 14 és 16 között a pályaválasztás előtt álló diákokat várja a Jövőt záloga pályaválasztási kiállítás. Azok, akik jelenleg is állást keresnek vagy munkahelyet váltanának, október 13-án személyesen is tájékozódhatnak a Tolna megyei munkaerőpiac aktuális kínálatáról. A rendezvényen a látogatók a legfrissebb állásajánlatok közül válogathatnak, és közvetlenül egyeztethetnek a megyei munkáltatók képviselőivel. A rendezvény gyakorlati segítséget kínál az álláskeresés módszertanához és a megnyerő önéletrajz elkészítéséhez, tájékoztatást ad a külföldi munkavállalás feltételeiről, valamint segít eligazodni a munkavállalókat érintő munkajogi kérdésekben. Az állásbőrzét követően október 14 és 16 között a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és hozzátartozóikat várja a jövő záloga pályaválasztási kiállítás, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban. A rendezvény első napja október 14 az egyetemi nap, amelyen felsőoktatási és felnőttképzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak. A látogatók személyesen tájékozódhatnak a továbbtanulási lehetőségekről, kérdéseket tehetnek fel az intézmények képviselőinek. Október 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok kerülnek a középpontba. A rendezvény elsősorban az általános iskolás korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy személyesen is megismerhessék az egyes intézmények képzési kínálatát és az ott folyó szakmai munkát. A Gyerek és az építőkövek címmel Szabadi Mihály új könyvének bemutatójára kerül sor október 12-én hétfőn 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. A Bartina Néptánc Együttes megalapítója, Besenyei, Csokonai, Örökség és Moharai Elemér díjas népművelő megkerülhetetlen szereplője nem csak Tolna vármegye, hanem hazánk kulturális életének is. Az autentikus népi kultúra értékeinek megőrzésével, átadásával felbecsülhetetlen munkát végez még most is. Szabadi Mihály az intézmény életében is meghatározó munkatárs volt. Az 1970-es induláskor ő látta el az igazgató helyettesi feladatokat, ahogy mindent, úgy azt a munkát is hatalmas szenvedéllyel végezte. Új könyvének bemutatóján közreműködik Orbán György előadóművész, valamint a Sió Agárdi hagyományőrző együttes táncosai, a rendezvényre a belépés díjtalan. A Tolna megyei kormányhivatal 2026. október 13-án 15 órai kezdettel a merrák elleni küzdelem jegyében idén is megszervezi a figyelemfelhívó sétát Szekszárdon, amelynek útvonalán időleges forgalomkorlátozásra és rövid idejű útlezárásra is sor kerül. A séta 15 órakor indul a Szent István térről, az útvonal Szent István tér, Garai tér, Széchenyi utca, Szent János és Pálkápolna, Bezerégy utca, Béla Király tér. A program során a menet közúton félpályán halad a megyei önkormányzat épület előtti okoszebrától a Béla Király téren a Szent Háromság szoborig. Az útvonalon 4 csomóponton kell számítani időleges forgalomkorlátozásra, egy helyütt pár perces teljes útlezárásra, amelyet a rendőrség biztosít. A korlátozások és útlezárások helyszíneit megtalálja az antrit.hu oldalon. Kérik a lakosság és a gépjárvezetők megértését és figyelmes közlekedését az érintett útszakaszon 2026. október 13-án, kedden 15 és 16 óra között. Október 16-án szombaton idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, amelynek keretében Tolna megyében is számos intézmény kínál betekintést a mindennapjaiba. A részletekről Serel Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét kérdeztük.
10: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal csatlakozó partnereivel, erőművekkel, hőtermelő intézményekkel, víziközműszolgáltatókkal, szennyvíztisztítókkal és hulladék gazdálkodásra szakosodott cégekkel együtt rendezi meg minden évben az erőművek éjszakáját. A cél az, hogy közelebb vigyük az energiatermelést, a szennyvíztisztítást, a víztisztítást és a hulladék gazdálkodást az emberekhez, a polgárokhoz. Azt reméljük, hogy aki ezeken a programokon részt vesz, az takarékosabban és tudatosabban fog bánni az erőforrásainkkal. Nézzük azt, hogy Tolna megyében október 16-án milyen programokkal várjuk az erőművekbe, illetve az intézményekbe látogatókat. Ha Tolna megye, akkor Paksi atomerőmű. Paks különleges élményt kínál mindazoknak, akik az atomerőmű működése iránt érdeklődnek. A látogatóközpont az atomerőmű üzemi területére is beléphetnek a regisztrált látogatók, ahol a kijelölt útvonalon, a blokk vezérlőbe és a reaktor csarnokba is betekinthetnek az érdeklődők, valamint az egyik turbina csarnok generátora körül is sétálhatnak. Az Atomenergia Múzeumban pedig a hazai atomenergia történetét lehet végigjárni. Bátalpátiban másik oldaláról ismerhető meg az atomenergia. A Nemzeti Rádióaktív Hulladék Tárolóban a látogatók megismerhetik az ellenőrzött zónában ilyen lévő tárolókamrákat. Szekszárdon a távhőtermelés földgáz alapú távhőelállítással ismerkedhetnek meg a látogatók, Ponyhádon pedig a szennyvízkezelés tekinthető át.
9: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk, néha zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, az északnyugati szél többfelé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 14-20 fok várható. Szekszárdon hétfő hajnalban 9, napközben 17 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jolinak köszönjük a híreket, önnek megköszönhet, hogy itt van velünk, Fekete Dávid vagyok. Bemutatkoznom be kell, de a következő duónkat nem kell bemutatni. Geszti Péter és Péter Fibori érkezik.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vasárnap délután van, olyan sok dolog talán azért már nincsen, nem úgy jövő hétre, mert bizony beindul a biznisz megint. Rögtön holnap, október 12-én hétfőn 18 órától lesz egy könyvbemutató a Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében. Szabadi Mihály új könyvének a bemutatója lesz a Gyerek és az építő kövek című könyvé. Ez lesz tehát majd 18 órától holnap, aztán folytatjuk tovább, mert hogy október 13-a és 16-a között, tehát kedd és péntek között a rendezvényterembe is érdemes lesz ellátogatni, mert hogy állásbörze lesz, illetve a jövőt zálog a pályaválasztási kiállítás is a Tolna megyei kormányhivatal szervezésében. Október 13-a lesz az állásbörze napja, és 14-e és 16-a között lesz a pályaválasztási kiállítás egyetemekkel, középiskolákkal, mindenekkel, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezt is, ahogyan október 15-ét csütörtök 17 óra 30 percet a Márvány termet, mert hogy akkor lesz a Szavak nélkül Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállításának ünnepélyes megnyitója, úgyhogy azért lehet lesz mit látogatni a jövő héten. Most viszont még most van, mutatom, hogy mivel folytatjuk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez a Rádió Amfit, az információk után folytatjuk menetelésünket. A legnagyobb dalok ütemére most épp a 90-es éveket idézzük meg. Simple Red, Stars!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Amfit.

0: Ez a Rádió Antwit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb órát hagyunk magunk mögött ezen a csodás vasárnapi délutánon. Még 2 óránk van együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is, mert például ez a dal is következik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha az nap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a Volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A Volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati országrész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint 3 sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1,1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén. Áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit, én meg Fekete Dávid. Ők elmúlt 4 óra mondanám, hogy vége a melónak, de inkább a melóvárási para kezdi elkapni az embert, mert hogy ennek elébe menjünk, meghívtuk Sunbird. Szól a 12-12.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Can we

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és bizony megint csak fel kell hívni a figyelmet a kibervédelemre. A kiberpajs.hu oldalon ugyanis megjelent egy újabb bejegyzés. Vigyázzunk, mit posztolunk, egyre többen járnak pórul Magyarországon címmel. Egy koncertje, egy új lakáskulcs, vagy egy ártatlannak tűnő nyaralós fotó elsőre semmiségnek tűnik. A kiberbiztonsági szakértők szerint azonban pont ezekből a hétköznapi posztokból lehet összerakni azt az adatcsomagot, amelyel csalók beléphetnek fiókokba, személyiségeket lophatnak és profilokat építhetnek. Úgyhogy fontos az, hogy mit ne tegyünk közzé. Tehát kaptunk egy listát, amiben felhívják a figyelmet, egy ilyen 30 másodperces ellenőrző listát, hogy mielőtt kiteszünk egy képet, nézzük meg nagyítva, látszik-e rajta QR kód, vonalkód, foglalási szám, okmányszám, ügyfélszám, rendelési szám, bankkártya, számlacsek, szerződés, lakcím, rendszám, kulcs, gyerek iskolája, óvodája, sportklubja, munkahelyi belépő vagy képernyő, gyógyszeres doboz, lelet, recept, hotelnév, szobaszám, és a többi, ezt ellenőrizze, mielőtt még posztolna valamit, mert nagyon fontos a kibertérben. Hát igazából ki vagyunk szolgáltatva bárkinek és mindenkinek. Jó, figyeljünk tehát arra, hogy mit posztolunk, és hallgassuk tovább a legnagyobbakat, például a Crazy Town.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
7: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Továbbra is a legjobb dalokkal próbáljuk elhessegetni a hétfő dermesztő gondolatát, és azért a Crazy Town képes erre. Szól a Butterfly.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritom.

kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Újabb óra végéhez értünk, csak ugyan röpül az idő, ha jó társaságban van az ember. Már csak egy óránk van együtt, de azt is tartalmasan töltjük majd például ezzel a dallal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Pitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hídat a folyóvasút építési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
8: Ez a Rádió Antrit továbbra is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel élvezzük a hétvége utolsó perceit is, meg velem Fekete Dáviddal, valamint Elton Johnnal és RuPaul-lal. Don't go breaking my heart.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a legnagyobb slágereivel, és mindjárt vége a hétvégének, úgyhogy tekintsünk vissza egy picit erre a hétre, hogy mi minden történt. Az antrint.hu-n például beszámoltunk arról, hogy jön a vagyonadó, változik a kata és az echo is, valamint arról is, hogy megszűntek a sötét zónák Gerjenben, mert hogy elkészült a Gerjent Paksal összekötő út belterületi szakaszának közvilágítása, ami egy elég fontos dolog. Aztán beszámoltunk még arról is, hogy megállíthatatlanok voltak a megyei tűzoltók, ugye a Pécsi TV torony lépcső versenyi 420 lépcsőfokot teljesítettek, és hát igencsak jól. Jó eredménnyel zártak. Beszámoltunk még arról is, hogy idős nőt mentettek meg a tűzoltók, aki beszorult a fürdőszobájába. Aztán szó volt még arról a héten, hogy az éttermeket ellenőrzik majd a jövő héten, teljes szigorúan NAV revizorjai, de volt itt szó útépítésről, Tolnán, arról, hogy miket loptak el 12 éves fiúk egy lépcsőházból, meg hát nagyon sok-sok minden volt, nyilván vendégeink is voltak, velük is érdekes beszélgetéseket hallgathatott, de hát most itt vagyunk, még azért van egy kis időnk, mutatom, hogy például mivel töltjük el.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit, az információk után sem állunk meg, pörögnek tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jason Mraz érkezik, szól a Geek in the Pink.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Rengeteg szuper dalt hallottunk az elmúlt 6 órában, ez a Rádió Antrit, közös utunk végéhez értünk mára. Köszönöm, hogy velünk tartott, további jó rádiózást és jó pihenést, holnap reggel 6-kor Levi várja, aztán csatlakozik majd hozzá Vali 7-től. Új remények, új kihívások, de a megszokott minőség tudja jól, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos. Kiadós eső esett szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Feljelentést tesz az augusztus 20-ai tűzijáték közbeszerzése ügyében Hatházi Ákos, miután a belügyminisztérium újonnan lezárult vizsgálata, a volt képviselő szerint nem cáfolta meg a több százmilliós dupla kifizetés gyanúját. Bejegyzésében Hatházi Ákos azt írta, nagy csalódás volt számára a tűzijáték közbeszerzését vizsgáló 30 oldalas belügyminisztériumi jelentés, amely szerinte leginkább az ügy elkenésére jó. A volt politikus szerint az irat nem vizsgálta meg tételesen, hogy az idén kevesebb pénzből mennyivel kevesebb szolgáltatást vásárolt az állam, a költségelemek árainak megbecsülése pedig nem világos. A hétvégi csapadék több térséget is alaposan eláztatott, miközben az északnyugati országrész szinte teljesen kimaradt az esőből. Budapesten a legtöbb, mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derült ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon, a Mecsek környezetében és a Szeged-Debrecen vonalon. Sopron környezetében csak 1 mm esőt rögzítettek. Független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Ukrán drón támadás károkat okozott Oroszországban a Yandex Vlagyimiri adatközpontjának infrastruktúrájában. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Több oroszországi régióban nem működik a Yandex taxi és ételrendelő, digitális fizetési, valamint virtuális asszisztens és mesterséges intelligencia alapú csevegőbot szolgáltatása, de üzemzavarokat jelentettek Kazahsztánból is. Az elmúlt 4 napban 3 Yandex adatközpontot ért ukrán csapás. Újabb áradás pusztít Nepálban, házakat, hidakat söpört el az ára dél-ázsiai ország középső részén, áldozatokról nincs hír. A helyi hatóságok felszólították a Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra lévő Gorka körzetben élőket és a környéken tartózkodó turistákat, hogy hagyják el otthonaikat. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy mi okozta a körzet északi részén lévő folyószintjének emelkedését. Nepálban alig másfél hónapja az ország Kínával határos térségében történt súlyos gleccserszakadás, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti, északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Radio 1 FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Jelentéseket írhattak a honvédelmi miniszterről, szigorít a repülőtéri határidőkön a Ryanair. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. A honvédelmi miniszter szerint katonákkal írattak róla jelentéseket. Ruszin Szendi Romulus arról ír, hogy a Magyar Honvédség katonáival készítettek róla rendszeres, részletes elemzéseket, miután 2025 elején a kormányváltás előtt kiállt a nyilvánosság elé Magyar Péter oldalán. A miniszter szerint ezek az írások nem egyszerű sajtószemlék voltak, hanem hetente átlagosan 10 oldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentések. Ruszin Szendi Romulus szerint nem azt elemezték, hogy a megszólalásai milyen hatással vannak a honvédség működésére vagy a katonákra, hanem a személyét, a megjelenéseit és az azok körül kialakuló politikai kommunikációt vizsgálták. A miniszter azt várja, reagáljon, aki ezt a feladatot elrendelte. Szigorít a repülőtéri határidőken a Ryanair. Az írfapados légitársaság döntése szerint novembertől változik a becsekkolása és a csomagok leadására rendelkezésre álló időablak. A Ryanair eddig a menetrend szerinti indulás előtt 40 perccel zárta le a bejelentkezést és a podgyász feladást, az új szabály szerint azonban erre már csak az indulás előtti 60. percig lesz lehetőség. A társaság az intézkedést azzal indokolta, hogy az utasoknak így több idejük marad átjutni a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen és az útlevél ellenőrzési sorokon. Ráadásul időben eljuthatnak az indulási kapuhoz is. Heves viharok sújtották szombaton ismét Dél-Olaszországot, ahol áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A heves esőzések nyomán több helyen utak kerültek víz alá vagy váltak járhatatlanná. Különösen súlyos helyzet alakult ki a kalabriai Melito di Porto Salvo településen, ahol az éjszakai özönvízszerű esőzések után utcákat borított el a sár és a hordalék. Már pénteken is szélsőséges időjárás sújtotta Szicília nyugati részét, ahol tornádók csaptak le. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni. 12-en meghaltak, 390 pedig megsérültek szombaton, miután támadás érte Szaúd-Arábia fővárosának repterét, amiért a jemeni huszi lázadókat tették felelőssé. 2015 májusa óta ez volt a leghalálosabb támadás Szaúd-Arábiában. A szaúdi kormány vezette katonai koalíció, amely harcban áll a Jemen nyugati részét elfoglaló huszi lázadókkal, a támadást háborús bűncselekménynek nevezte. António Guterres, az ENSZ főtitkára is arról beszélt a támadás után, hogy az szembe megy a nemzetközi joggal. Donald Trump amerikai elnök pedig a sajtó kérésére nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok hadserege csatlakozhat a szaúdiakhoz a huszik elleni támadásokban.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg észak-keleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Ez a Rádió Antrét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröből volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél több felé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg északkeleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5%-a. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte, felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek. A vagyonadó 5%-a felajánlható lesz közcélokra, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András szerint a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben. Elküldte a kormány a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézi Dávid hozzátette, a V-híd együttműködésétől függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztató jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból. Elmondta, az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvan ettől a beruházástól. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére. Erről Varga Mihály egy rendezvényen beszélt. A jegybank elnök hangsúlyozta, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, ezért a cél nem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozás. Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vladimir Putin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék már nem valószínű. A szél többfelé megélénkül. Hajnalban a keleti északkeleti régiókban köd pára képződhet. Kora reggel 2-11, délután 15-19 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akció közösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013 júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlása után gomoly felhős napos idő várható hétfőn. Legfeljebb nyugaton és esetleg észak-keleten fordulhat elő elvétve eső zápor. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a